0: Egyik emeleten 4-kor, a földszinten 6-kor kell a nap. A házak közt feltűnik a narancssárga kukásautó, hátul csüngnek a nemzetiségiek. A kocsi lassít, leugrálnak, s a kukákba nézve egyikük felordít. Valaki már megint megette a kenyerünk javá? Felébred az egész ház, és ekkor kezdődik a bábeli zűrzavar. Szól a rádió, reggeli zenés műsor, hírek, és ez összevegyül a lakók zajával. A határon tovább folyik a fogolycsere. Anyám, gyere már ide, ez a büdös kölyök már megint bezárt a fürdőszobába. Az OPEC tovább emeli az olajárát, mindaddig, amíg... Ne idegesíts, fiam! Mire kell már megint 10 forint, mi? Mind gond az a hülye tanárod, hogy milliómosok vagyunk, mi? Édesfiam, ne szürcsöld a rumos teát! Az óvodában is így eszel? Anya, aláírnád az osztályfőnöki intőme?
1: De jóságos Isten! Ez már a 6. ebben az évben!
0: Igen, a másik 6-ot én írtam alá. Az utóbbi idők adatai szerint az alkoholizmus terén...
1: Hát te hogy csak reggel jössz haza? Csak iszol és iszol, de szeretni nem tudsz? Mi lett belőled, meddő hányó?
0: Nyolc óra után a ház előtti játszótéren megjelennek az első OTP-s gyerekek, és kezdődik a játék. Egy dundit most cipel le az anyja, lábán görkorcsolja. Leteszi a gyereket a járdára, s a falhoz támasztja. 8:30 már megy a szöveg. Sziasztok! Néztétek az éjszakai filmet? Csak a pasig, a végében már belealudtam. Csak azt nem tudom, miért volt ez 18 éven felülieknek való. Smároltak legalább? Ja, 2 pasi. Jöttök a homokozóba. Elvált szülők gyerekébe? Higgyétek el, bohócok ezek a szülők valamennyien. Csak figyeljétek meg őket idelent. Édes fiacskám, tündérkutyuskám, kis vacak-pacakom, pucimucikám. Vigyázz a ruhácskádra, nehogy összegyűrődjön, és ne menj bele a homokozóba, mert piszkos leszel, és ülj le a padra, nehogy fellökjenek, de ne ülj fel a hintára, mert leesel, és ne szaladj, mert felbuksz. Tündi-bündi, köszönj szépen a Szabó bácsinak, az enyém már egyedülül a vécén, s a tiéd. Hát mit gondolnak ezek? Olyan hülyék vagyunk, hogy ketten ülünk a WC-n. De figyeljétek meg a szülőket fenn a lakásban. Takarodj már kezet mosni, te ütődött! Hogy nézel ki már megint, te Isten átka? Ne pofázz vissza! És számtalan szó megmondtam már. Ha jön a Szabó bácsi, akkor úgy fordulj a játék, hogy ne kelljen köszönni neki. Milyen ember lesz belőled, mi? Hát csak ugyan, srácok, milyen ember lesz belőlük. Így telik a délelőtt a Kocka utcában, de gyakran akad egyéb csemege is. Minden szinten, szinte minden. Én irigykedem rád, te irigykedsz rá, ő irigykedik rám. Mi irigykedünk rátok, ti irigykedtek rájuk, ők irigykednek ránk. Én normális vagyok, te normális vagy, ő nem normális. Engem nem érdekel, hogy ki mennyit keres. Téged miért érdekel, hogy én mennyit keresek? Én a te feleségeddel, ha-ha-ha, te az ő feleségével, ha-ha-ha, ő az én feleségemmel, hűha. Nekem van autóm, neked van autód, nekik akkor se lesz, ha fejre állna. Mi minden nap mossuk az autónkat, ők minden nap mossák a gyerekeiket. Délután kipihent emberek érkeznek haza nem mindennapi munkából. Hát akkor ismerkedjünk meg néhányukkal. Első emelet 1, munkásé.
2: Jöjjön be közénk, mi vagyunk a legkevesebben.
0: Vagy inkább ne is jöjjön, itt vendéget fogadni képtelenség. A múltkor eljöttek anyámék, s hogy le tudjanak feküdni, elmentünk hozzájuk aludni. 4. emelet 12, adóség. Ne mondja meg, hogy miért jött, kitalálom. Villanyszámla, vízdíjas. Gázszámla? Rádió, tévé? Újságpénz? Biztosító?
1: Házadó? Lakbér?

0: ér, csak nem végrehajtó, egyik sem. Akkor ezt a napot megúsztam. Ötödik emelet, 13 disznóé.
1: Ilyen, maga csengete. Hát nem hallotta, hogy eszünk. Mi mindig eszünk. Mikor mi van? Az asszony három fogása. Igen, ő is kövér, egyszer be is szorult a konyhába. De ezt szeretem benne. Reggel, amikor fölébredek, jobbra nyúlok, ott is asszony, balra nyúlok, ott is asszony.
0: Ötödik emelet, 15 pedánség. Cipőt le, jöjjön be. Kis lakás, nagy rend. Az előszobában a mozaikra padlószőnyeget tettünk, a padlószőnyegre torontálit, a torontálira védőszőnyeget, a védőszőnyegre porfogót, de arra sem lépünk cipővel. A fotelekre védőhúzatot tettünk, a védőhúzatra húzatvédőhúzatot, nálunk még a nyitott ablakon is húzat van. A gyerekszobában rend van. Mi úgy szoktattuk a gyereket, hogy a szomszédba játszon. Hatodik emelet, 20 garasék.
1: Itt lakom a konyhába. Szobákat kivette két egyetemista fiú. Fejenként adnak 1500, az ugye 3. Keresek mellé 5-öt, így aztán nekem 8. Nőt nem hozhatnak föl, örüljenek, hogy ketten vannak.
0: Tizedik emelet, 30 pozitívék. Elvtársam, mi úgy élünk itt a tizediken, ahogy az a tizediken elhangzott. Este felé ismét együtt vannak a srácok, és újra indul a szöveg. Nem is igaz, az én apukám dolgozik, és megbecsülik érte.
1: A semmi, az enyémet meg is fizetik.
0: Az én apukám nagyon jó ember.
1: Tudom, 4 éve még az én apukám volt.
0: A nagymamámnak van szép nagy parasztháza púpos kemencével.
1: Az enyémnek meg van szép szociális otthona és 4 nagy paraszt fia.
0: Beesteledett. Már mindenki az ágyban van, amikor hazaérkezik az utolsó gyerek is, és az apa rákiált. Édes fiam, most kell hazajönni. Hát hogy képzeled el az életet, mi? Mit tudsz te arról, hogy mi hogyan éltünk? A mi időnkben még luxus volt a fehér kenyér, és státusz szimbólumnak számított a foltozás nélküli bakancs. Alig vártuk, hogy véget érjen az őrsi óra, és már is rohantunk a hittanórára. Mi még szántottunk, vetettünk, keresztet is. Mi voltunk azok, akiket elsőként avattak kisdobossá. És talán mi voltunk az utolsó, első áldozók is. Egyszerre tanultuk az egyszer egyet és a hiszek egyet. Mert az egyszer egyet akkor még be kellett magolni. Mi még akkor is fújtuk, amikor felriasztottak bennünket álmunkból. És volt egy olyan esztendő, amikor felriasztottak bennünket álmunkból. De mi egyből köptük. 8x7 az 56. Bár csak soha se tanultuk volna meg. Mi még nem áldogáltunk az aluljáróban, mert nem volt. És nem lötyögtünk egész este a diszkóban, mert nem volt. És nem vesztettük el az eszünket a pénz miatt, mert egyik sem volt. De akkor még voltak érintetlen lányok az iskolában. Hanem aztán mi is beiratkoztunk. És nekünk már 9-kor le kellett feküdnünk, hogy 10-re hazaérjünk. És te hazajössz este 10-kor, és azt sem mondod, befellegzett.
1: Miért? Mi vagyok én, meteorológiai intézet?
0: Az! És most takarodj aludni. A fenébe is. Tiszta apja. Közeleg az éjfél, mikor hazaérkezik Halász úr az Óperenciás tengerpartjáról üres kézzel. Asszony! Fogtam egy beszélő aranyhalat, de arra kért, hogy dobjam vissza, hát visszaengedtem. Észnél vagy te öreg. Visszaengedtél egy beszélő aranyhalat? Reggel azonnal menj vissza, s kérjél nekünk egy egyszerű kis roskadozó kunyhót, ahol csend van végre, és nyugalom.

ma este a Schöder klubban. Hatházi László, Somogyi András és Felméri Péter. Hölgyeim és uraim, a házigazda Kőhalmi Zoltán. Jó szórakozást!

Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel és örömmel, pedig én szomorú bohóc vagyok. Két típusú bohóc van, van a vidám bohóc, mint a Hatházi Laci, aki alacsony, vidám és kövér, meg van a, aki magas, szomorú és sovány, meg vagyok én a magas, szomorú és kövér, de hát nem tudok róla, hogy ilyen jól megy, szóval én azt mondom, a házikhoz teszi a feleségem azt, hogy a sör, ez még nincs eldöntve. Talán tudják róla, én egy otthon ülő panel családban nőttem föl, ők annyira otthon ülők, kimegy a konyhába, azt kezdik, hova mégy? És azt volt a konyhába, minek? Ugye fotel is itt van, tévé és tévéújság is, tényleg be van zárva a Szent Háromság, minek? És olyan nálunk, hogy többen egyszerre kimennének, olyan nincsen, mert egyszer kijut valaki, elmondja, mi volt kint. És ha már az iskolától hazáig nem az ideális híven közlekedtem, mint a Talmácsi, akkor az a gyerek csavarog valahová. Fél perc, késik már. Mikor megnősültem, beköt a családba a feleségem, hát egy ilyen 6 órája jutunk a nagyszobába, amikor így felvetett, hogy talán menjünk ki. Így együtt mondom, ne csinál, ne. Nem ezért, hogy most összeveszünk mindenkivel. A kedvéért kimentek, a rémület ült a szemükbe, és azóta is mondja, hogy furcsa lány ez. Nem kell ma hozzáadni. Van a közösségi tér a panelházban a lift, azt minden évben egyszer újrafestik, másnap itt plafonig van firkálva, egyszer csak harmadra volt összefirkálva, apám azt mondta, már attól féltem, hogy beteg. Így együtt él velünk, mert most, hogyha engem leengedtek játszani, akkor sem sok játékunk volt. Egyik játékunk volt a denevér fogás. Ezt egy barátom mai napig állítja, hogy lehet úgy denevért fogni, hogy így feldobsz egy követ. Több dolgod már nincs is, mert azt a denevér útrahanggal rovarnak nézi, így nekirepülés vége is van. Na most nem lehet így denevért fogni, de mi játszottuk, meg ő is volt, meg denevér is. Akinek sikerült, szerintem ő egy ilyen tömött denevér felhőbe került, tehát simán kikapott egyet. Na most a másik játékhoz már alkoholt kellett inni, ez az üldözéses futás a lámpószlop körül. Kettő fő játsza, borraszon izgalmas, mert nagyon rövid a táv, tehát, hogy így vagy elkapod, vagy elkapnak, nincs más lehetőség. És ha hátranézel, vesztettél, ez egészen biztos. Volt egy osztálytársam, hogy tudott annyit inni, ezt tudta játszani egymaga is. Mert ő annyira buta volt, kérdeztük fél évkor, hogy lesz ketteset? Azt mondta, remélem. Nagyon ritkán volt neki, viszont nullásai voltak, mert hogyha fizika tanárunk berágott nullásokat osztott, 4 nullása volt, már egyszer nem csinálta meg a házi falat, kapott egy egyest, azt mondta, javította. És csak hogy lássuk, hogy mire képes az alkohol, neki volt egy névnapozás, ahol akart rólunk csoportképet készíteni, nem volt nála a fényképezőgép. Mi beálltunk ilyen guboló, térdelő, fekvő, álló sorba, ő így nézett, befogta és pislantott. Emlékfényképeket készített, ami hát szuper polaroid, mert rögtön ott van. De nem ez volt a durva, hanem amikor így beállította és odaszalt, hogy rajta legyen az. Most Hatházi László fog következni, ő vidám bohóc. Háromszoros családapa, tehát nagyon sokan izgulnak otthon érte. Én csak kétszeres családapa vagyok, de át tudom élni. Nekem a nagyobbik gyerekem óvodás. Megtudta, hogy úgy kell elindítani fellépésre, azt kell mondani kéz- és lábtörést. Hát neki még nem volt ilyen, de próbál ráduplázni, és azt mondja, hogy fájjon mindened. Kinek kell akkor a siker? Tehát mondjuk így egyszer az egyik lábam csak tértől lefelé, nekem az is elég. Meg fülgyulladás, az egy jó köszönés, fülgyulladás. És a legjobb, amikor megyek le a lépcsőházba, üvölti utána, így zeng az egész ház, hogy folyjon ki a véren. Utána a szomszédok olyan furcsában köszönnek. Hatházi Lasziról azt kell tudni, hogy nagyon sok rádiónál dolgozott. Nem azért, mert annyi helyre hívták, hanem mert mondták, hogy itt már nem kéne többet jönni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy közös megegyezéssel és néhány komolyabb műszaki cikkel távozott. Fogadják nagy szerettel, Hatházi Lászlót!

0: Jó estét, szevasztok! A viccesen nevető hölgyet már meghívtam a következő forgatásra, úgyhogy... Őt is! Rendben van, öröm így eljönni, komolyan, hogy... Nagyon köszönjük. Ez az egész show egyébként nem rólunk szól, hanem rólatok, hogy mennyire tudtok nevetni, úgyhogy egyelőre ő vezet, maradjunk ennyiben. És most már testhosszal, tehát én is dicsekszem, van GPS-em. Nincsen esze, legyen GPS-e. Nagyon komoly dolog. Szerintem guminővel kombinálva ideális utitárs. Elfér a kesztyűtartóba, nem? És mind a kettőt lehet szivatni. Én inkább a GPS-t szoktam, beírom, hogy Sopron, és elindulok Békés Csaba felé. Egész úton beszélgetünk. El vagyunk. Van bugyiba építhető GPS. Ahogy lehet, fordulj vissza. Ki az, aki ilyet akar, én nem tudom. Egy haverom, ő nem használ GPS-t, anyát használja. Élő nővel dolgozik. És ugye ezt a kérdést, hogy iszik vagy vezet, ő úgy döntötte el, hogy iszok és vezetek. Úgy de ott szív, hogy nem mert átkelni a négyes úton, mert nem látott. És mondta, hogy Cirmi, osonyál ki a felező vonalig, nézed meg apának, jön-e valami. Anya kurta bunda, necharisnya, koktélruha, magas sarkú cipő. Kitipeget. Jöhet! És a csávó hazahajtott, ott hagyta a nő. Mi az? Liheg, és ha belemegy a szemedbe, nagyon fáj.
1: Biciklis futár?
0: Ezek nem jelzik, hogy merre akarnak menni, hanem így van egy ilyen elvágyódás a szemükbe, hogy így... És én próbálom nem elütni őket, de elől van a szeme, amíg el nem ütöm. Van egy haverom, Flambár, ő egyszer úgy berugott, így kell mondani, berugott, hogy biciklivel megállt a piros lámpánál, és nem tette le a lábát, mert azt hitte, kocsival van. A becsapódás erejét arccal tompította, az arcáján csak egy ketchupos pizza maradt. Felül ránézek, mondom, bakker, hívjunk mentőt.
1: Nem kell!
0: Hazaértünk, meglátta magát a bejárati ajtó tükrébe. Bakker, hívjunk mentőt! Most már minek, nem? A bicikliseket egyébként lehet szivatni. Tehát nem forgalomban, mert az veszélyes, de nekem volt egy főnök... Melyik szó tetszett ennyire? Na mindegy, volt egy főnököm, ő biciklivel járt, és egy műszakban 38 boroskólát tudott meginni. Kezdő alkeszeknek hívnám föl a figyelmet, hogy 7 liter 6 deci. És biciklivel ment haza, és akkor volt egy olyan tréfánk, hogy kivettük a nyerget, kivettük a kormányt, és visszatettük neki fordítva. Képzeld el, tehát pont úgy néz ki a bicikli, mint eredetileg, csak seggel kell kormányozni. Kényes téma. Szóval van GPS-em, és észrevettem, hogy nincs neki rajta a Megyeri híd.
1: Na mondom, gyere cica, megyünk sétálni.
0: Elindultam a híd felé, fordulj vissza. Jött a víz neki. Hát én láttam, hogy van híd. Már befogta volna a szemét. Na, mondom, kapaszkodjál. Fordulj vissza. Átértünk az M3-osra. Hogy kerültél ide? Amatőr. Mondjuk, mindig jobban jártam, mint az a lengyel csávó, aki meg azt mondta neki a GPS, hogy itt van út, közben elbontották, és egy víztározó lett. Hajtsd tovább 15 kilométert, locs!
1: Újra te erőbezélés. Hajtsd tovább 5 kilométert, és vedd fel a fürdőgatyára.
0: Bíró Ica, nem tudom, ki emlékszik még rá, Bíró Icára. Többen, mint gondoltam, főleg a férfiak, igen. Nem ez volt az utolsó húzása. Bíró Ica volt a pár évtizeddel ezelőtt a legkeresettebb magyar fotómodell, aztán ő lett a mágnessel fogható asszony, Metal Lady. Ugye, Metal Lady? És most meg testszépítő élelmiszereket forgalmaz. Testszépítő élelmiszer. Én tudtam, hogy aki csúnya sovány. Én eszek ellene. Van ez a Laci update, hogy így éjfélig bármit tehetsz. 0 órától csak kaviár. Ha van, ha nincs, akkor bármit. Na és Ica kitalálta, van neki varázs fűszer keveréke, amitől szépülsz. Hát szerintem egy ilyen kurva csípős paprika. Az belőle az uradnak, úgy csorog a könnye, nem látja, hogy ronda vagy. Nem? Mondjuk nem biztos, mert lehet az is, hogy Icuka, nézze már lóba mellem, mi áll?
1: Két adag lecsót rá.
0: Ronda az arca, Marika néni. Bekenjünk sárga borsó főzelékkel. Nem tetszik sokat röhögni, keddig fennmarad. De a valóság az, hogy a testszépítő étel valóban létezik. Mutatok rá egy gyönyörű példát. Kiszer tünde. Nézed. Tünde és némi csülök. Némi csülök, a csülökhöz képest tényleg jól néz ki. Hát, ami kicsit zavaró, hogy nem látszik a tünde lába, tehát hogy ez most az ő csülke-e. Feldarabolva. Illetve, ha én tigris volnék, akkor nekem ez opcionális lenne, hogy párzás lesz, vagy táplálkozás. Ősz van, és ilyenkor ködni, meg járunk fellépni, és Zalaegerszegen voltunk a múltkor. Kivel voltam, nem tudom. Ja, Kőhalmi Zolival, és ő nem nagyon tud vezetni, bár papírja van róla. És a ködben fárasztó a vezetés, nekem van egy technikám, úgy hívják automata vezetés. Nincs robotpilóta, hanem kinézek egy gyengébb autót, mögé állok, és csak a lámpáját nézve jövünk haza. Hát ugye nagyon kényelmes, és jövünk, ő megáll, én is megállok, nem flancolok. És jöttünk haza, megállunk, várok, egyszer csak bekopog egy csávó az ablakon, tolasson már átrébb, becsuknám a garázskaput. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Köszönjük szépen! Hatházi Lászlót láttuk, hallottuk. Ki vagyok öltözve veszettül, saját inggel dolgozom. Mondják barátaim, hogy ők is szeretik ezt a retro hullámot, hogy így előveszik a régi cuccokat, csak nekem nem volt más korszakom. Mindig így néztem ki. Életemben egy ingem volt, amit egyszer megdicsértek, óvodában volt egy kutyás ingem, ami úgy kutyás, hogy mindenhol, de körbe kutyás, így a galléra is felfutott, meg a manzsettára is, és anyagában kutyás, ezt szegyezzük meg. Arra egyszer egy óvónő azt mondta, hogy Zoli, szép az inged. De nem az, hogy te az ingedbe, tehát ideig nem jutottunk el sose, az inged szép. Egy ilyen 27 éven keresztül melegített belőle, hogy nem tudok öltözködni, de egyszer volt egy ingem. Hazamentem, elmondtam anyámnak, azt mondta, szóltunk, hogy dicsérjék meg, mert nem akartad fölvenni. Így oblik össze egy világ tulajdonképpen. Találkoztam egy emberre, szembe jött az utcán, azt mondta, tetszik neki ez a műsor, csak nem tudja, hogy lehet rá szavazni. Olyan műsor nincs is már, milyen nem lehet szavazni. Az nem is műsor, szóval ezt kéne csinálni a híradóba is, hogy mai győztesünk a kis pandák születtek a pécsi állatkertbe, és továbbított a holnapi híradóra is. Valószínűleg ez kell, hogy legyen. Most a cigarettáról derült ki, hogy polónikban a cigarettával, nem tudom, ki hallotta, rádióaktív a cigaretta. Most már nem az lesz osztálykirándulás után, anyu nem azt mondja, hogy lehelj rám, hanem egy ilyen Gergely Müller számlálóval. Megy még a gyereken teljes védő ruhába, mint akik itt fogadták a nagyszobába. De meg lesz a kifogás, hogy nem tudom, röntgengépet nyaltam, vagy Pakson jártam, ásítottam, az lehet csak. Van egy haverom, mindig le akar szokni a dohányzásra, csak borrasztóan ideges. Ilyen nyugtató teákat iszik. Legutóbb annyit ivott, úgy megnyugodott, azt mondta, nem baj, hogy dohányzik. Körbeért. Most egy paródista fog következni. Azt hiszem, hogy a paródisták egyidősek a hatalmasságokkal. Vélhetőleg voltak zseniális 15. századi humoristák is. Akkor a sztár udvari bolondolját talán évekig nem fejeztek le. Hát most már nem olyan keményen ítél a közönség. Somogyi András fog következni. Andrásról azt kell tudni, 70 hangja van, több mint 70 hangja van, és mivel más parodistákat is tud utánozni, az több mint 100. Fogadjunk nagy szeretettel Somogyi Andrást!
3: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Somogyi András vagyok. Hát a múltkor nem meséltem magamról, úgyhogy ezt a hiányosságot most pótolnám. Én Pest közelében lakom, egy kis faluban. Hát ezt a települést sajnos még a nemzeti konzultáció és a rádióhullámok is elkerülik. Hozzánk a térerőt is lajtos kocsival hozzák. Egyszerre jött hazam az egyik nagyon kedves barátom, de hát nem működött a kapucsengőnk. Ezért megpróbált volna felhívni telefonon, csak annyira nem volt térerő, hogy a szomszédfőből kellett telefonálnia, hogy elmondja, ott áll a kapunk előtt. Na most igazából a mobil mellett a TV hullámok sem nagyon jutnak el hozzánk, és sokáig csak 3 csatornát tudtunk fogni. A Magyar Egyet, TV2-t morzsásan, az RTL Klubot pedig szlovák hanggal. Na most én mindezek ellenére hát bizakodva vettem egy tévét, ami 100 programhely van. Az első 70-re beállítottam a Magyar Egyet. Hogy értelmegyen használni a távirányítót. De most már minden megváltozott, mert beköttettem ezt a... Hát nem reklámozom. Nagyon sok csatornám van, tévéfüggő lettem abszolút. Legutóbb egy ilyen nagyszerű jelenséget láttam, egy igazi férfit. Ő nem más, mint Sólyom László. Tehát ő azért mindig meg van illetődve, valamit takargat. Jó estét kívánok! Sólyom László vagyok. Férfi! Szeretek fára mászni, biciklizni, és olykor-olykor kikötözöm magam. Mindent a környezetünkért. Hát elképzeltem, hogy ebben a tőle már jól megszokott formában oda megy egy fiatal hölgyhöz, mondjuk egy diszkóba, mert ő csak oda jár tényleg, és megpróbálja őt felszedni, hát ezt ő valahogy így csinálná. Szia, Cica Laci vagyok. Gyere fel a kéglimbe. Olyat mutatok, hogy beszarsz. Természetesen az alkotmány keretei között. És hát kapcsolgattam tovább, és történt egy ilyen baleset a Kossuth téren, amit élőben közvetítettek. Hát bizonyára mindenki emlékszik még Bakács Tiborra. Ő az, aki a Megasztárban régebben zsűri volt, most hajléktalanokkal beszélget. És hát nem tudom miért, de ő elgázolt egy embert ott a Kossuth téren, úgyhogy én előadnám, hogy hogy történt az a baleset.
4: Te hégyalogos pajtás! Hát nem látod, hogy én jövök? Hát nem lopakodó, hanem settenkedő. Hát de akkor is. Most mosattam le, te meg itt összevérezed nekem a szemedet. Egyébként is mit téblábolsz te itt a Kossuth téren? Itt felejtettek valami nagy gyűlésen? Apám!
3: Á, szervusz Tibor, mi történt?
4: Szervusz, Fridikém! Homám, ha kiugrottam én az útra, ez a szerencsétlen. És most itt fekszik ilyen szerteszélyen lábakkal a kocsimban.
3: Hát ez kiváló. Ebből műholdon keresztül közvetítve remek kis műsort fogok tudni csinálni. Jó esét kívánok! Önök a Friderikusz különkiadását látják, innen a Kossuth térről élőben, ahol az ismert meg a megmondó Bakács Tibor eltölt egy ártatlan járók előtt. Első két vendégem, a parlamentből éppen kilépő Orbán Viktor, és a miniszterelnök úr Gyurcsány Ferenc.
5: Jó napot, kedves barátaim! Látom, baj van. Látom, baj van. Hát jöttem, hogy segítsek. Kedves beteg polgártársam itt az aszfalton. Engedje meg, hogy felajánljam igaz magyar véremet. A gyógyulása érdekében.
3: Köszönjük szépen, Gyurcsány úr.
6: Hát nézze! Fideszes képviselőtársam ajánlotta, nagy van ugyan, de kérem vérbefogyott szavazómat, hogy gyógyulásához fogadj el a balvesémet is.
5: Bocsasson meg, nem tudom miből gondolja, hogy az ön szavazója lenne. Követelem a sebesült újraszámlálását.
6: Drága barátom, képviselőtársam Fukkar balvesés felajánlását megtudom. Fogadjál tőlem mindkét vesémet, és éljen egy jobb, boldogabb országban immáron öt vesével.
4: Ugyan már, Orbán úr. Ugyan már a 700-át. Csóvicsovi Jászper. Bassza meg. Akkor én felajánlom még a pályamat, és legjobb barátom, Cuslág Jancsi, összes vagyonát. Sőt, a gerincvelőjét is.
5: Tartom a gerincvelőt, és emelem két kézzel.
3: Na de, uraim, uraim, hát nem látják, hogy a lába hiányzik szerencsétlennek?
4: Tényleg? Jaj, de kár! Akkor húzzunk bele! Gyerünk, húzzunk bele! Ingyen kerekes szék, sőt, kerekes limuzin.
5: 13. havi táppénz, és hálapénz bevezetése a betegek részére, és örök élet. Vagy ahogy egy régi-régi Dakota közmondás tartja, a meleg indián is indián, de gyanús, ha a seggében is túl van.
3: Hát köszönjük szépen, elég volt ebből a borzalomból. Van olyan, aki a köztudatból. Most pedig kapcsoljuk Amerikát, a Los Angeles-i rendőrséget. Kalambó hadnagy. Mire számíthat az elkövető? Nem lehet túl enyhe büntetése a villamasszék?
7: Jó napot, uram! Bocsassa meg a zavaránsír! Csak nem kérdést szeretnék feltenni. Én nem szeretnék senkit meggyanúsítani. De a nyomokból számra egyértelműen kiderült, hogy Mr. Bakács a megengedett sebességnél jóval gyorsabban hajtott.
4: De bassz meg ma kalambó! Hát én a megengedett 50-nel mentem.
7: Na igen, uram, derük versben.
3: Hát köszönjük szépen Kalambó hadnagynak, és illetve, hogy megérkezett a helyszíre Péli Barnabás. Mondhatjuk, hogy személyében köszönhetjük. Mi a véleményed Bakás produkciójáról?
8: Sziasztok! Szerintem nagyon jól csinálta Tibi. Ő nekem átjött. Külön tetszett, hogy féknyomokkal nem rotott az összetást, hanem egyenesen, bevallósan nekihajtott el. Nagyon jó volt, it's all right. Dorina, ne csavargasd a melmibóimat.
3: Hát nekem speciál, már hánynom kell. De úgy látom, hogy itt van már velünk Terry Black is. Hát valószínűleg Bakás Tibornak jön segíteni.
5: Mucuska, megegyetek ide. Majd én szájon át lélegeztetem.
4: Nézzük, megmozdult. Amígyart fel kell. Jól van, jó ember. 120. 120 kilo. 120 Tibi, Sanyi vagyok, Sanyi vagyok, Tibi, mány a pitába, mány a pitába. Szevasz, Sanyikám, te véres fajú barátom, te bocs, hogy elgázoltalak. Te nem fáj valamit? Nem fáj, csak Sanyi vagyok, Tibi, szálltam a puncit, szálltam a puncit. Nagyon jó, azt én is, akkor hál' Istennek semmi bajod.
3: Pedölgen kénymentek a mai napon. Egy szerencsés baleset következményének lettek szemtanúi az elmúlt percekben. Ha valakinek szüksége van a műsorban felajánlott három versére, egy májra, Szúcsák János összes vagyonára és gerincvelőjére, akkor azokat nálam a szerkesztőségben átvehetik. Köszönöm szépen!

Somogyi Andrást láttuk. Amikor én külföldre jutottam, én először a kötelező körökön voltam, én voltam a Genzendorfi Safari Parkban, talán ott tudjuk így, voltak fajtól függően állatok, amik vagy megrohamozták az Icarus buszt, vagy elmenekültek előle. Ez főleg így a bevásárló turizmusról szólt, tehát én először kiküldtem a szüleimet Bécsbe Walkmanér, és hazajöttek egy olyan fülhallgatós rádióval, ami hát nem ugyanaz. És akkora antennája volt, hogy utcán csak farsang idején tudtam megjelenni benne. Benne a panelnak le volt árnyékolva, tehát így csak a fűtésre mellett tudtam csak a Kossuth rádiót hallgatni. Voltam Csehszlovákiában, akkor még így hívták, ott helyi magyar fordításban láttam a Hair című musicalt. Az a címe Hajzat. És láttam egy mozi plakáton kiírva a Demi Moore-t úgy, hogy Bruce Willisova. Azért durva, most már Ashton Kutcherova is, azért azt minden DVD borítón átvakarni, az nagyon kemény feladat. Na most innen volt borzasztó áttörés, hogy el tudtam jutni Velencébe. Annyi volt benne a pozitívum, hogy nem ez a Velence-Velencefürdő Gárdony, hanem a másik. És hát mindez Badár Sándorra volt súlyosbítva, akivel mi egy városba születtünk, tehát mondhatni, hogy földrajzi és nőgyógyászati kérdések kapcsolnak össze bennünket. Voltam vele együtt fellépni, kérdezték maga az a kőhalmi, mert a művész úr már itt van, úgyhogy azóta így lépünk, hogy a művész úr meg a srác. És hát én egy sérüléssel indultam neki az útnak, mert előző este kerestem a szemüvegem. Amire azt kell tudni, én sose láttam még a szemüvegem, mert hát vagy rajtam van és nem látom, vagy nincs rajtam és nem látom, ez a két lehetőség van. És ráadásul nekem leveszik a szemüvegem, én bármikor, bármilyen helyzetben elalszom, mert annyi dioptria, hogy az agyam nem bírja feldolgozni, és lekapcsol, hogy lényegében azt mondja, ez már megint összehívott valami, hogy reggel ránézek. Hát éppen ezért nagyon gyorsan kellett megkerestem a szemüvegem, így négyzetcentiről négyzetcentire tapogattam végig a lakást. Egy pontot lokalizáltam, ahol biztos nincs. Rátérdeltem, az volt az. Nem akartam a gyereket fölébeszteni, és mint a Tom és Jerry rajzfilmjében átment egy másik helyiségbe üvölteni. Ott én ordítottam, toporzékoltam, és hát nem kalkuláltam be, hogy ott már metlahi burkolat van, nem szőnyeg padló. És kiment a bokám egészen egyszerűen. Ez egy viszonylag speciális sérülés, tehát nehéz elmagyarázni éjszaka a János kórházba, de megértették, mert az volt ráírva a záró jelentésemre, hogy otthonában toppantott. Ez történt. Én javasoltam, hogy adjanak egy botot, tehát, hogy azért Velencében lépcsők vannak, tehát, hogy sok TB-t elcsaltam, én már az évek alatt egy botra való csak összegyűlt, de nem. Saját pénzen vettem meg 1817 forintért egy magyar botot. Kivánszorodtunk Velencébe, hát azt kell tudni, hogy mi ott úgy szerettük az italt. Ezt a feleségem figyelte meg, hogy az én családomban az alkoholistákat nem hívják alkoholistának, mert úgy, hát nehéz lenne megkülönböztetni. Meg azért az mégiscsak finomabb, hogy szerette az italt. Hát van, aki nagyon szerette, ő már nem él. Én csak most kezdem megkedvem, hogy el tudjunk valahogy helyezni. Na most ott mi szerettük az italt, tehát első este elfogyasztottuk a sör, grappa, grappa, sör, grappa, grappa, kávé, grappa már benne van, sör. És ennek minden létező permutációját, és hát mondják, hogy én hazafele menet lézerkardozni kezdtem volna a botommal. Hát erről nincsenek emlékeim, azt tudom, hogy így le akartam ütni egy barátom kalapját, ami hát nem sikerült, de fájt neki. És bosszúval bevágta a botomot egy kanálisba, a lábomat bedobta egy vízbe, na most hát reggel láb nélkül ébredtem. Láb nélkül nem tudok kávét főzni. Kávé nélkül meg sem kávét főzni, sem kávét fogyasztani nem tudok. Tehát nekem kell egy ilyen önindító kávé, ami indul a nap. Egyszer magam maradnék a világon, vége lenne az emberiségnek. Szóval, hogy ki főzi le a kávét, kirakja fel a szemüvegem. Ez a kérdés. Badárra voltam egy szobában, láttam, Badár felöltözve áll, és nézi a tévén olaszul a Home Shopping szuper késkészlet bemutató filmet. Annyit bírtam kinyomni, hogy Badár, mit csinálsz? Azt mondta, hagyjál, olaszul tanulok, mert tudom kívülről magyarul, csak be kell rakni a szavakat. Működik, tehát bármilyen országban utazunk, Home Shopping az van, meg tudjuk tanulni a nyelvet. Na most elvánszorogtam egy olasz gyógyszertárba, vettem egy nagyon drága olasz botot. Mondjuk kifizette, aki bedobta a plusz 72 euró, mert mondtam, hogy így volt filmvetítés, betanítás, méretre állítás, szóval, hogy hol tart a fejlet nyugat. Elmentünk egy múzeumból, nem kértek tőlem pénzt, mert rokkant vagyok. Így gondolkodnak, botos embernek nem kell fizetni. Hát ezt többen sérelmezték a csoportból, és a Badár volt az egyetlen, akivel fölmerült a gondolat, hogy
menjek be a WC-be, az ablakon adjam ki a botot, bemegy mindenki ingyen. Piacon volt egy ember, aki magyar mézet árult. Kérdeztem, mitől magyar a méz? Azt mondta, azért, mert zalai méz, és nem az Alföldről van. Én alföldi gyerek vagyok, valószínűleg magyar mézet nem is ettem még. És egészen biztos, hogy az Alföldre román méheket hordanak át busszal. Azok a román pollen beleküldik, hát le nem menne már a torkomon. Én mondjuk a piacon mindig eltévedek, mert nem tudom, hogy melyik növény micsoda, és ha elárulod, hogy nem tudod, hogy melyik, nagyon átvernek. Szóval akkor már hiába kopogtatod, meg szagolgatod. Mindig azt remélem, hogy rá lesz írva a karfiolra, hogy karfiol, de nem az van rájva, hanem, hogy friss. Meg tanyasi, hát tényleg sokat segítettél. Meg szoktam kérdezni háziasszonyokat, ők szoktak segíteni. Egy dolog volt, amit nem mertem megkérdezni, azt hittem felismerem, a só. Annyiféle só van, tehát van a étkezési só, meg az asztali só, és hogy mit csinálnak az asztalon azon ki, hogy eszik? Azt nem is tudom elképzelni, hogy pöszkölgetik, nézegetik, van még egy ilyen asztali só, az a só gyurmáznak, van még a vákum só, meg a tengeri só, és a végén egy olyan bányászott tömbsóval tértem haza, amit csak közös képviselők kapnak nagyon hideg téli éjszakákon jegyre. Azóta az nekünk az asztali só, azt nézzük. A felesége viszont annyira szereti a növényeket, hogy fűszernövényeket növesz az ablakba. Én nem tudom, hogy melyik. Szerintem ő se tudja, hát ilyen kakukkfű, lescsán, ezek azok. Egyszer próbáltam meg főzni milánói makaronét, hát nem gondoltam, hogy tésztán, meg húson, meg paradicsomon kívül bármi kéne bele. Ő ment el, és mint Kalambó visszaszólt, hogy ha elfogyna a kakukkfű. Nem is gondoltam, hogy tennék bele, de ha elfogyna a kakukkfű, vágjál az ablakból. Na most elfogyott, csak azt reméltem, hogy egy üres kakukkfű az zacskóval van valami támpontom, de ezt nem azoknak gyártják, akik így elhasználták és akarnak még találni valahol a világban, azok vesznek még egyet. És ilyen művészi kép van rajta, zöld alapon zöld, meg tényleg se egy léptékarány, se egy gyufaszám mellé rak, az nem tudsz semmi támpont. Hát ember még így kaját nem égedett oda, hogy az ablakba válogat. A végén mindenből vágtam egy kicsit ebből is, abból is, meg földet is küldtem rá, tényleg legyen neked kakukkfű. És ami a legnagyobb volt, legbüszkébbek voltunk rá, megjött anyósom, kitépte, mert kiderült, hogy parlagfű. Parlagfű még ennyi törődést nem kapott, szóval, hogy beszéltünk hozzá, hogy örültünk, hogy nőtt meg, szép volt, de minek. Anyósom egyébként bőr és nemibeteg gondozó, ő mindig szolgálatban, a típusú orvos. Így beszélgesz fel, azt jelenti, hogy a szemedbe néz, de igazából a bőrödet figyeli. Zsebbe már írja a receptet, szóval már ügyetlen gondolkodik. Most határon túli fellépőnk fog következni, aki kolozsvári, de borzasztó nagy szerencsénk, hogy itt van, tehát nem kell műholdosan kapcsolni, ott fog lejönni ezen a lépcsőn. Színpadon Felméri Péter.

0: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek. Ekkora nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, nem is ekkora nagy szeretettel, tehát így hatalmas nagy szeretettel. Ne tévesszem meg senkit, hogy így pizsamába jöttem. Nem volt időm átöltözni, nemrég szóltak, hogy fellépek. És hát meg szeretném köszönni egy pár embernek, hogy itt lehetek. Megköszönöm először is a 206-os busznak a sofőrének, hogy elhozott idáig. Igaz, két megállóval arrébb tett le. Meg szeretném köszönni a kedves öreg néninek, aki a 206-os buszon átadta nekem a helyét. Vagy csak lassabb volt. Ő mondta, hogy hol kell leszállni. Úgyhogy, és még egy pár embernek, így anyukámnak, apukámnak, kicsi listám is van, hogy valakit kifelejtsek. Összeírtam a fontosabb embereket, tehát egy ilyen rövidebb listát hoztam. Nem akartam senkit se kihagyni, és csoportosítottam, tehát nem lesz hosszú. Elpróbáltam otthon max. Fél óra, tehát nem. Csoportosítottam a neveket, mint mondtam. Meg szeretném köszönni két Máriának, 8 Péternek, 6 Ferencnek, de inkább mégsem olvasom fel, mert végül úgyis kivágják. Milyenek vannak, hogy kivágnak részeket? Nektek előtt például a lábatokat vágják ki? Nem kerül be, tehát slutty. És ilyenek vannak, tehát, hogy így kivágnak. Tehát, mondjuk ti a tévében nagyjából bekerültök, csak a láb nem. Tehát kár volt elegáns cipőt venni, csak azért mondom. Nem lesz a tévében. Nektek ott hátul a frizurátok kerül be, felülről, tehát azt jó volt elintézni, és ti oldal csak akkor kerültök be, hogyha tapsoltok és nevettek. Tehát. Én eredetileg egy ilyen rövidebb történettel akartam indítani. Úgy volt, hogy egyszer meghívtak engem fellépni egy Isten háta mögötti eldugott helyre, de nem vállaltam el a meghívást. Hát ez egy ilyen rövidebb történet volt. Nem igazán fért bele egy poén se. Érzem, azért még kéne dolgozni rajta, tehát hogy kerek legyen. De tudtam, hogy ilyen gondok lesznek, úgyhogy én direkt egy ilyen viccel jöttem, külön írtam egyet. Mit csinál a zsiráf az élelmiszerboltban? Leeszik mindent a felső polcról. Ez a vicc, így lehet nevetni. De látom, egyből nem értettétek meg, tehát megmagyarázom, hogy a zsiráfnak olyan hosszú nyaka van, és eléri a szájával. Mindegy. Igen, hát beszélek akkor inkább magamról. Matematikából a determináns számolást szerettem a legjobban. Ugye a matematikát nagyon-nagyon szerettem, a matek tanárnő pedig azt hitte, hogy tudom is, pedig én csak szerettem. A leghülyébb matekből az Karcsika volt, úgy számolt, hogy 1, 2, 2, 2, erről az apjától tanult számolni, aki hangosító volt. Én a Star Warsból tanultam meg a számolást, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Meg ami nagyon nehéz matekből, az az integrálás római számokkal. Mert jön így a mondat, hogy MXDVICLL, és akkor most nem is tudod, hogy most mit csinálj ezzel, tehát hogy aláhúzd az alanyállítmányt, vagy kivontatom. És a matek úgy különben nagyon furcsa nekem. Tehát olyan, ott van például a parallelogramma, egy kitalált hülyesség, mert nincs ilyen, hogy parallelogramma, tehát a természetben nincs, hogy ott szaladgál vagy ilyenek. Az erdőben, a természetben van például almafa, meg virágok, meg Belgium, de parallelogramma nincs, tehát csak rajzok vannak róla a füzetben, olyan, mint a Yeti. Arról csak így ábrákat készítettünk. Ebben az időben a haverokkal a panelnél egy ilyen projektünk volt, tehetséges gyerekekért alapítvány, így neveztük a mi alapítványunkat. De ez csak ilyen fedőnév volt, mert valójában mind mutánsok voltunk, szuperképességekkel. Ott volt például a Karcsi, a matekes. Hát neki az volt a szuperképessége, hogy el tudta mozgatni a köveket a lábával. Volt még Panni. Panni felfogta a napenergiákat, és átalakította árnyékká testével. Levi mindent megjegyzett, tehát neki, Levinek nagyon memóriája volt egy iPodnak, így kívülről tudta a vukkot. És a negyedik ember, négyen voltunk, én voltam a negyedik, a kutya ember, mert engem megharabott egy rádióaktív kutya, és azóta ilyen kutya képességeim lettek. hogy például el tudtam kapni szájjal a frisbit. A pókember is így alakult át, tudjuk, hogy őt egy rádióaktív póka rapta meg. Na de rá kellett jöjjek, hogy a pókember a filmekben az valójában egy ilyen pornófilm. Nem tudom, megfigyeltük, de egyfolytában lövi a kezéből azt a tapadós fehér ragacsot. Igaz, úgy mutatja, hogy a kezéből, de valójában tudjuk, honnan jön. Tehát, hogy ez azért nem téveszt meg sok embert szerintem. És extázisba kerül, és a falra spriccolja mindenhova. Nagy pornó. Mindegy, és akkor mi négyen voltunk, hát mi négyen alakítottuk a Z-ment. Az X-men az már foglalt volt. Civilben ilyen akármilyen hagyományos gyerekeknek néztünk ki, de amint átalakultunk ilyen szuperhősökké, ami abból állt, hogy kívülre vettük a bugyit, egyből másképp néztek ránk a felnőttek. Tehát így... Ez már nagyon régen volt. Mostanában híreket olvasok. A Blikket, tudományos magazin. Abba volt egy ilyen kérdés, olvasói kérdés jött, hogy napjainkban egy minimálbérért dolgozó, becsületes munkásember nem is reménykedhet tisztességes orvosi ellátásban. És jött a válasz, de igen, reménykedhet. Mesélnék még Artúr barátomról is. Artúr barátom, hát ő nagyon okos volt. Iskolába akármit kérdeztek tőle, csuklóból tudta a választ. Csak így óvatosan be kellett nézze. Neki volt különben egy 5 másodperces szabálya, ami arról szólt, hogy ha leesik az étel a földre, de te felkapod kevesebb, mint 5 másodperc alatt, nyugodtan megeted, mert nincs semmi baja. Ez úgy történik, hogy leesik az étel a földre, a baktériumok már ugornának rá, hogy enyém hagyjá. Túl nagy szókincsük nincs, tehát így enyém hagyjá. És már mondom, ugornának rá, de van egy okos, a törzsfőnök, meg ne, megállítja őket. 5 másodperces szabály, fiú. Ha már megegyeztünk az emberekkel, és így kivágják, Artúr barátommal fogadtam különben 2 héttel ezelőtt, hogy lekapcsolom úgy a számítógépét, hogy nem érek a kikapcsoló gombhoz. Nem hitte, úgyhogy beálltam a pozícióba, és egy ilyen Chuck Norris-i pörgőrugással lerúgtam a monitorját. De nem sikerült lekapcsolni, mint a filmekben láttam, hanem ment tovább. És ennek ellenére ő haragudott meg rám, tehát a dupla vagy semmit sem akarta vállalni. Értem, most már dolgozik, munkahelyi parkolóban megkarcolták az autóját. Hát olyan mérges lett, úgy trapult be a munkatársai közé, hogy a 300-ból 50 halottnak tetette magát, a maradék 250 pedig bevallotta, hogy ő volt az. És befejezésképpen hát egy friss élményemről szeretnék beszélni. Jövök fel a Nyugatnál, ott énekelnek a Jehova tanúi, és hát ezzel a gondolattal búcsúznék is. Dalolják, hogy Jézus szeret téged is, és téged is, és téged is. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen Felméri Péternek! Nem tudom, ki emlékszik, Egri Jánosnak az Elme Bajnokság című műsorában volt mindig ilyen forduló végi összesítés, csak ő nagyon diplomatikusan fogalmazott, volt egy ilyen, hogy Imrének van 7500 pontja, Józsefnek 750 milliárd csitrillió, és ott ült Judit 0. De ő nem mondta azt, hogy Judit 0, vagy hogy Judit akkora kretén, hogy nem tudjuk, hogy talált ide, hanem azt mondta, hogy Judit az erejét a következő fordulóra tartogatja. Ennyi volt már a Schoder Club, köszönjük szépen, hogy bennünket választottak. Köszönjük szépen Hatházi Lászlónak, Felméri Péternek és Somogyi Andrásnak. Én Kőhabi Zoltán voltam, egy hétig bírják ki nélkülünk.

Hálával, köszönettel és tisztelettel adoznom a Merci Rádiónak, amiért itt lehettem, Alex Tamásnak hívnak. Nagyon nagy boldogság volt számomra. Nem csak az, hogy elmondhattam, elsírhattam, elénekelhettem minden bánatomat, hanem az is, hogy előtte és utána hallgatva a rádió, csak magyar zenék szóltak végig, és ez az, ami a leginkább melengedte a szívemet. Mindenkinek kívánok, aki ezt a rádiót hallgatja, nagyon-nagyon szépséges, jóságos, mindenséges. Alex Tamás voltam, köszönöm szépen!

Na, hát kedves barátaim az úrban, jól vannak? Jó van. A kutya pillanatnyilag otthon tartózkodik, de üdvözletét küldi. Azt tudják, mi a hasonlóság a kutya és a rövidlátó nőorvos között? Hát mind a kettőnek mindig kicsit nedves az orra. Megkérem szépen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, ha megengedik, akkor a Bush férfi panaszai című ciklusból elővezetnék önöknek néhány anzikszot, avagy 40 év fölött megőrül a férfi ember. Történt pedig, hogy nemrégiben zavarbejtően fiatal és dinamikus barátnőm unszolásának engedve sítúrára adtam a fejét. Elfelejtkeztem arról, hogy legutoljára 20 évvel ezelőtt volt létsz az én lábamon, és időközben felszedtem mintegy 15 kilót. Edzettségi fokomról pedig csak annyit, hogy az utóbbi 15 évben 500 méternél többet gyalog nem tettem. Cherchez la femme, mit tegyen az ember, ugye asszonyi nyomásnak engedelmeskedve, ráálltam, hogy haladjunk el a festői Salzkammergutba, ahol is ugyebár komikus gyakorlatokat fogunk a lejtőkön bemutatni. Ezekkel a külföldi szemlélő számára, vagy egy idegen bolygóról érkező szemlélő számára teljességgel érthetetlen hosszú lécekkel, botokkal és egyéb accessoárokkal. Ez egy kivételesen hószegény tél volt. Erősen bíztam abban, hogy a síelésre de facto nem fog sor kerülni. Úgyhogy be is szereztem én az Essen und Trinken in Obersalzberg című kiadványt, és egy ilyen vendéglői és kávéházi tervet alakítottam ki a magam számára, ugye, hogy a reggeli után melyik kávéházban fogok még egy Braunerre betérni, ahol átnézem ugyebár az osztrák lapokat, hol fogok ebédelni lehetőleg díványjal, tehát ez az adjatok egy dívány szindróma, délután hol fogom agyonütni az időt, majd egy tartalmas vacsora után esetleg egy fakultatív, baszáskényszer nélküli kupleráj látogatással zárom én mintegy le a napot. Ugye, mert ott a sansz a lényeg, de hát ez a muszáj, az nem jó semmilyen műfajban. És elhatároztam, hogy ha ezek a vendéglátó egységek 500 méternél távolabb lesznek, akkor én taxit fogok ebből a célból igénybe venni, nehogy túl sportoljam magamat. Na már most, ennek ellenére a felszerelést elvileg elő kellett állítani. Hát akkor egy 14 éves tűzpiros torinói Fiat Unóval küzdöttem, amiben 284.300 kilométernyire centivel nem volt több. Gondoltam, hogy ha nyugatra megyünk, mégis felkészítjük a Verdát itt az EU kompatibilitás jegyében. Elgyesszelek szerelőmhöz, Kanyik doktorhoz, akinek a jelszava a következő. Fábri úr, én beteszem, amit be kell, és nem veszem ki azt, amit nem kell. Hát azt hiszem, egy autószerelőnél ennél markánsabb arszpoétikát nem igen lehetne elképzelni. Na, egy órát valamit ottan molyolta a futóműbe, azt mondja, 50 rúgót kapok, hát én csuklottam egyet, átnyújtottam ezt a szerény készpénz összeget, majd így próbáltam távozni. Nem így Kanyik úr, aki utánam szólt, hogy téli gumi van. Hát nincs, hát 13 éve nincs téli gumi. Mondom, de hát teljesen hómentes. Osztrákok nem engednek be. Hát nem jó kezdődik a túra. Főleg, ami anyagi vonzatait illeti, rombolok ki a Szentendrei úton, bemegyek egy ilyen készszalomba, ahol azonnal meglátták bennem a hülyét. Egy ilyen önfelfújó japán téli radiát ajánlottak 80.000 forint per stükkér. Hát mondtam, akkor várok egy kicsit, és veszek olyat, ami le is pippant. Megyek tovább, aztán Pomász külsőn, egy ilyen second hand megalázóba leosontam. Egy vince helyiségben, ahol egy sztomilnak látszó, újrafutózott baromköpenyt vásároltam darabonként 2000 forintért, ami hát nyilvánvalóan a gyakorló életveszély maga, de mindez eltörpül ahhoz képest, amilyen halálos veszedelem a síelés. Tehát filozófiának közé tettem meg a kérdést. Annyira belovaltam magam, hogy január derekán lemostam a Verdát, amit nyáron sem szoktam. Na, autómosásomat már kisebb érdeklődő csapat követte, így a kertkapun be.

Most már nyugdíjban van, benézett a kertkapun, megbillentette oldalt nyitott Skype alapját, azt mondja, külföldre lesz a menet? Mondta Huncutul. Hát jól következtetett, ugye amikor az ember külföldre megy cseregyereknek, akkor a vonalkódot csak kiszedte a nadrágból. Hát van bennünk egy ilyen kelet-európai nyomor, ugye, hogyha külföldre megyünk, akkor nézzünk ki rendesen. Gyönyörűen lemostam az autót. Moképp rám néz, azt mondja, hólánc van. Most hallottam az ezüst Kossuthon. Igen, neki egy antennája van két dióvarőbotból, ami csak a Szabad Európát fogja. Ezt ő úgy hívja, hogy ezüst Kossuth, és ő a mai napig ezt hallgatja. 5 éve megszűnt. És ő állítja. Tehát mit tudom én, ufók szálltak le Pomázon, bemondta az ezüst Kossuth. Tehát neki ez az információ központ. Az utolsó jelentős szürrealista, Moké Ferko. Mondom, ne szórakozz, azt mondja, bemondta az ezüst Kossuth. Hólánc nélkül nem lehet bemenni. Jó van. Lemegyek a molkulthoz, zsábomány adja a szája szélét. Hát gondoltam, mennyibe kerülhet egy hólánc? Hát egy lánc. Mutatott egy 27.000 forintos öndrácuppantó modellt. Mondom, nem kéne ezt talán. 8.000 körül megegyeztünk egy középszarban. Úgy nézett rám, mint egy kiszáradt tevehalomra. Úgyhogy ismerik azt, amikor úgy kell kimenni, hogy az ember az eladó tekintetét így érzi a hátában. Na hát ez így történt. Hát összeadtam, ilyen 90 rúgó körül voltam, és ahhoz képest még nem sieltem egy centit sem. Mondtam, nézzük akkor a felszerelést. Tudni kell, hogy nálunk a kert végében van egy sufni, lő sufni. Ez évszaktól függetlenül általában 15 köbméter, majd jó lesz még valamire haszonanyagot tartalmaz. Halott Wehrmacht katonák, ukrán frontok, olajoskannák, búvárszivattyúk, olajkályhák, valamennyi műszaki cikk teljes kartonanyaga a hozzátartozó hungarocell béléssel együtt, nejlonszatyrok, dugók, konzervdoboztetők, befőttes üvegek, rozsdás szerszámok, karók, pozdorja végek, nejlonzacskók. Na kérem szépen, én ebben a Bábelban fél évente kétszer ejakulatív kidobást szoktam rendezni, amelyet én recyclingnak nevezek, és ilyenkor bizonyos megkönnyebbülés vesz rajtam erőt, 3 köbméter cuccot kitalicskázom én a mellettünk lévő konténerbe, és este avval a jó leső érzéssel kanyarítom magamra törpés pizsamámat, hogy ez jó mulatság, férfi munka volt. Ez legalább méles. De csak forgolódom, kiver a víz. Magam alá gyűröm a habcímát. Mert eszembe ötlik, hogy az alig 17 éves olajkája kidobása elképzelhető, hogy elkapkodott volt. Végül is csak be van az kormolódva. Hát veszünk egy kis kormolt, hát bármikor elzárhatják a gázcsapot, vihar van, nincs villany. Legyen egy tartalékfűtés. Cserépkályhák is vannak, de hát ki tudja, ugye? Apám annak idején nadrágszíjat is hordott és hózuntrógert. És ezen mi nevettünk vásolt kamaszként, mire apám azt mondta, kisfiam, nincs történelmi tapasztalatod. Ma már értem én őt. Gondoltam tehát, hogy ez a rozsdás szovjet búvárszivattyú, alig 22 éves, csak a membránnal van egy kis probléma, ferropasszittal át kell fújni a csavarokat, leverni róla a rozsdát, jó az mi. Szumma szummárum éjfél tájban, beugrom párás gumicsizmámba, magamra senderítem a viharkabátot, rádőlök a 3 góliát elemmel működő NDK elemlámpára, csehszlovák gumirádi és talicskámon keresztbe rakom a vasvillát, és tűzök ki a konténerhez. Ahogy közeledem, a konténerből, mint a Nautilus periszkópja, 2 darab barna szempár emelkedik. Lakatos Lajos és Lajosné. A környékbeli recycling hézakpótló feladatot ellátó matadorai, kérem, nélkülük az ABC már belefulladt volna a karton göngyölegbe. Egy oldalkocsis Danúriával dolgoznak. Na már most, ilyenkor éjféli órán, nincs olyan, hogy művész úr. Én ilyenkor, hogy elkerüljem a konfliktusokat, annyit mondok, hogy hello. Ugye itt a magázás tegezés problémája is feloldódik, a napszakokba se bonyolódunk nagyon bele.

ezek után egy fickós ollóval bevetem én magam a konténerbe. Legutóbb egy ipari boiler kartonjába estem bele, amiből nem lehet kimászni, mert nem tudsz bele kapaszkodni. Ha nincsenek ott lakatosék, én ma is ott stokkolok. Na ezek után megindul a lomolás, elvileg nincs is nagy baj. A baj akkor kezdődik, hogyha a recycling íratlan szabályainak megfelelően lakatosség bizonyos korábban tulajdonomat képező haszonjavakat már az ő érdekszférájukba vontak, mint annak idején Jaltában Sztalin Magyarországot, azaz kihelyezték a hársfa alá ezeket. Sztalinnal nem lehetett tárgyalni, ugye? Lakatosékkal lehet. Ilyenkor én némi készpénzt ajánlok nekik fel a saját cuccom visszavásárlására. Elég az hozzá, egy 3 órás vasvillázás és basszamázás után 2-3 ezer forint ráfordításával visszaródolok a kidobott 3 köbméterből, vagy 2,5-et, és ezzel ugyebár helyre túlom, mint egy a kizökkent időt. No, én ezt a legutóbbi lomolást a sífelszerelés felkutatásával kötöttem egybe. Először a bot került a kezembe. Kicsit ilyen íves volt, ilyen versenybotnak is tűnhetett. Nem egészen arról volt szó. Le volt róla rendesen kopva a festék. Ugye valamikor a sí életet a Normafánál kezdtük, gimnazista korunkba. Volt egy barátunk, nevezzük Lacinak, aki 1-2 leckével előrébb járt a síelés tudományába, mint mi. Ebben az időben jelentek meg a Magyar Nemzet vegyes rovatában olyan hirdetések, hogy angolórát adok, veszek. Ez a mi Laci barátunk, ez nem forgatta a szakirodalmat, nem futott át az utama gipszelőig, illetve hogy agyossunk könnyen gyorsan a sportkórházba című visszaemlékezéseket. Ő mindent, amit a síelésről tudni érdemesnek vélt, az alábbi egyetlen, ám annál eszenciálisabb mondatba sűrítette. Ez a mondat úgy hangzott: a harangvölgyben találkozunk. A többit old meg. Most láttam pár éve Nagánóban a sí akrobatákat, hát kérem, mi ezt 20 évvel megelőztük, ugye? Annyit estünk már, hogy a végén már eleve hátradobtuk magunkat, és fejjel húztunk le a harangvölgybe, és néztük, hogy hol a faszban van a síréc a bal lábunkról. Majd utána az elcsángált botokat átmenve most már Saroltában próbáltuk megkeresni tájékozódó jelleggel a kötésig érő hóban. Mindegy. Később aztán a Hopok déli lejtőjén beiratkoztunk egy sí tanfolyamra, ahol azzal kezdték, hogy hegyláb, völgyláb. Basz meg, hát 5 éven ment rá ennek a problémának az empirikus feldolgozására. Hát így, öregem! Jelentős energiákat spórolhattam volna meg. Hozzá kell tenni, hogy én elég hamar rájöttem, hogy a síelés, ez az egész napos megalázó ügykezelés, cuccolás, sorbálás, pakolás, egyetlen egy Faustinak nevezhető pillanatért történik, amikor boldogan adod át lelkedet Mephisztónak. És ez a pillanat akkor van, mikor leveszed a lecet, lerúgod a cipőt, és a koliba előcsarnokában 2 darab páráló staropramen exportove pívóval várnak téged az empatikus sporttársak. Ezt a fület hallatára nyitják, majd Dolby Stereo-ba garat mandulára beküldöd, és ezt folytatod addig, még arccal rá nem esel a Jánosi Kova heverőre. Nem tudom, hogy hívják felvidéken a panni falat, vagy panni heverőt, de gondolom, hogy valahogy így. Annak idején szlovák barátaink egy kicsikét sajátosan értelmezték a demokráciát, különösen vasárnap. Ott ugyanis a liftre általában 1-1,5 órát kellett várni. Voltak ismerőseink, akik már akkor jártak nyugaton síelni. Ilyen kivételezettek. Ugye, mert a 3 éves turista útlevelét senki nem lőtte el egy síelésre. Akkor ment rohant múzeumokat nézni, rohant feltérképezni a nyugatot. Hát hegyes halomnál kiléptél, és olyan harctéri idegesség vett rajtad erőt, hogy megőrültél. Azt mondták, hogy Ausztriában nem kell várni. Hát ezt én abstárt nem is hittem. Nem csak, hogy nem hittem, nem is igen vágytam én. Hiszen nekem arra az 1-1,5 órás rehabilitációra igencsak szükségem volt. Ugye,
Volt szép ornátusom, hát abban én, ahogy egy kis kontraposztóba álltam ott, mint Dávid a paritjával, zavarba ejtően egy síelő benyomását keltettem. A pályán már bizonyos árulkodó jelek beszaladtak, de ott verhetetlen voltam. Mondjuk zuhanyozóba voltam még erős, sörözésbe és esti hangulatteremtésbe. Na de már most vasárnaponként a szlovák barátaink, amint említém volt, sajátosan értelmezték a demokráciát, és beálltak előre a sorba. Na, ekkor lehetett a síbotokat csőre tölteni, és egy kicsit megpendíteni a Trianon problémát. Ez Beszterce bányáért, ezt Rozsnyóért, ezt Kassáért, ezt Zólyomért! Volt, aki annyira jól és hevülten kiverekedte magát, hogy azonnal ment is a kocsmába. Fő sem ment már a hegyre. Nem? Hát megvolt. Sport is megvolt, hazafias tematika is megvolt, faszom megy a hegyre. Rögtön beült Borovics. Na. Ez a bizonyos síbot tehát a Tóth testvérekkel folytatott belharc jeleit mutatta, görbesége ebből adódott, festék hiánya nem különben, megnéztem a nyelét, bele volt nyomva 90 kc. Csehszlovensko korona, mondjuk így. Hát mondom, ezzel nem lehet az EU-ba menni, átdobtam a szomszédomnak. Pepe haverom nagy recyclingoló, nemigen találkozunk, mert ellentétesen élünk. Gondoltam, átdobom Pepének, jó lesz Dáliát karózni. Ő is szokott így átdobni cuccokat, hogy csak így átordít, hogy megy a trafó. Akkor megnézem, jó, én nem, akkor visszadobom. Szóval így kommunikálunk. Na mondom, 90 kácsés bottal, nem megyünk Salzkammergutba. Át a kerítéssel, jó lesz a Dáliáknak. Na nézzük a lecet. Hát nem volt annak már se kantnia, se futófelülete. 1975-ben vásároltam ezt Grácsban, egy herefonnyasztó augusztus 20-án, ahol is, mint idegen vezető tartózkodtam, 50 magyar honfitársammal életemben először. Tehát a Grácz térképet így megtanultam a fejben, mint dr. Zorge, és próbáltam őket így irányítani. Fél hétkor volt találkozó, nem, fél hatkor. Fél hatkor volt reggel találkozó az Engels téren, mai Erzsébet téren. Már mindenki ült a helyén, párás az összes ablak, és a szájba egy rántott csirke comb. Ebéd után szabad rablást rendeltem el. Volt nekem egy adresszem, ugye új felszerelés szóba se jöhetett. Még second handre se igen volt pénzem. Én elfáradtam egy ilyen kvázi fifth hand shopba, ahol egy öreg zsidó szabályosan a fejével tartotta a mestergerendát. Egy ilyen rejtő figura volt, annyira le volt pukkanva. Én kinéztem magamnak ezt a lécet, ezt ő már maga sem ajánlotta. Határozottan, és mondhatnám, minden jártányi erejét latba véve, ő engem erről le akar beszélni. Én azt mondtam, ez egy pszichológiai kérdés, én a bűvös határt 500 shillingnél húztam meg, eddig is, de tovább, ha még csak 50 shillinget ráadozok, akkor kaptam volna már egy nagyságrendekkel jobb lecet, de mondtam, nej, nej. Ez a léc 1964-ben top modell volt az innsbrucki téli olimpián. Ki lehet számítani, hogy most hány éves? Na, hát gondoltam, akkor ez is megy Pepének, át majd befűzi a kerítésbe. A bakancsot már meg se kerestem, mert azt úgyis a léccel együtt kell bérelni, különben is mindig nyomta a lábamat. Eltávoztam tehát az olajkályhák világából, irány a gardrób. Nézzük az ornátust. Nagyon mély gardrób szekrény van, ott be kell hajolni, és elemlámpával lehet ott kutakodni, és a molyokkal küzdelmet folytatni. Van egy ilyen kék hülye gyerek sapkám, ezt rögtön megtaláltam. Ezt általában tövig beszoktam húzni a fejembe, úgy, hogy a fülkagylom derékszöget alkosson az én fejemmel. Ez azért jó, mert ilyenkor a sporttársak tekintetében rögtön megjelenik az elmebajosoknak kiáró elnéző figyelem, és egyúttal a pályán némi tér, sors nyis nekem tér, keletkezik körülöttem, és erre ugye sidudásomat figyelembe véve nekem igencsak szükségem is van. Na, nézzük a nadrágot. Hát csak egy 40 fölötti barom, egy hiú gúnár tud ilyet gondolni, hogy belefér a 20 éves kori nadrágjába az állatja. S
Sajnáltam volna a nadrágot, amelyet 1976-ban Zakopanéban vásároltam 1500 zlotyért, ugye itt fontos a loti helyes ejtése, ami akkor körülbelül 3,5 dollárral volt egyenlő. Katowicében már jöttek az emberek, és mondták, hogy forinti dollár ingyen. Mám, mondtuk mám, és egy rendkívül hálás kurzuson elcsattantottuk. Ez egy sötétkék nadrág volt, oldalt piros lámpásszal. Úgy néztem ki benne, mint Szinege Lajos hadseregtábornok. Úgyhogy esténként a hopok délin klasszikus disszemléket rendeztem én. Hát sajnáltam volna megválni ettől az apart kis darabtól, ezért gyakorlatilag teljes haspréssel, teljes kilégzést alkalmazva, valahogyan felhúztam én. Barátaim már akkor is a fatörzs epiteton ornánszal ruháztak engem fel. Ez a helyzet nem javult azóta. Hogy megmozduljak benne, az fel sem merült. De nem is szeretek én annyira mozogni, még síelés közben sem. Ezzel tehát én még kiegyeztem volna, de a nagyobb gáz az volt, hogy levegőt sem kapok én. Úgy éreztem magam, mint Golygo Mitics, ugye, aki az NDK Western filmekben különös tekintettel a Nagymedve fiai és az Ezüstó kincse című opuszokra Damillal kötötte össze a hasát, hogy deltásnak látszódjék. Ugye? Tehát ezt még nem dolgozta fel a filmtörténet. Jancsóról tudjuk, hogy hosszú snittekkel operál. Kérem, az NDK Western filmek azért vannak rövid snittekből összerakva, mert Miticsnek kellett menni levegőt venni minden egyes akció után, ugye? Mint annak idején nálunk a menőcsávók jöttek dadulon nadrág, bré alá egy kis kavics, beállítva a répa, Széchenyi fürdő, hatalmas mozgás a terméskövön, és a... Nem röhög? És a has finoman összekötve Damillal, és aztán mentek a kőváza mögé. Na jó van. Hát mondom, ez a nadrág, ez sajnos nem fog menni. Megkerestem aztán a Jackie-met is. Nem lett volna rossz. Csak az volt a probléma, hogy a steppelés az már elhagyta magát. Tehát a kínai tollanyag az itt alul foglalt helyet. Annak idején olyan csóróság volt a 60-as években. Feküdtünk le. Halom, apám még nyögve ügykezel. Átszólok, mondom, mi van öreg, azt mondja. Rendezem a vattát. Nem volt már férc a paplamba. Reggelre az összes vatta ott volt lábzsák formájában, a mellkosaradon pedig pingvinek tartózkodtak. Úgyhogy, ha nem akartál éjszaka megfagyni, akkor le kellett nyúlni és fölrodolfózni a vattákat, mert különben megbolondultál. Hát mondjuk szériában mackóruhában aludtál alatta. Éjjel-nappal abban tartózkodtunk. 14 foknál nem igen volt több a lakásban, mindegy. Nem is voltunk náthásak, meg allergiásak se, ki érti, mindegy. Szóval is tettel. Hát mondom, akkor talán egy Jackie-re is szükség lenne. Jó van, menjünk el B-re. Volt egy adresszem. Kigyesszelek a második A, mint Alamir kerületbe. Elém jön egy 80 éves, csortos gyulaszerű huszártiszt. Acélkék szemekkel. Bodros ősz szemöldökkel. Olyan kiszolgása volt, hogy a vér kicsurrant az ujjam végén. Milyen a sítudás? Kérdezte szúrósan. Hát én már levizeltem a lábam szárát. Hát mit kell ilyenkor mondani? Nem találják ki. Mondom, középhaladó. Ebből nem lehet baj. Na hát ő megvetőleg végigmért engem, és a legócskább lécet oda passzította. Azt mondja, cipő van. Mondom, nem, hát azt is így egybe tisztelettel gondolnám. Az oknit is igen ajánlotta, de gondoltam, hogy arra egy originátra inkább be fektetnék. Álltak ott ilyen zoknik, amik már fütszóra így megindultak. Mondtam, hogy Atomkraft nein danke, azért erre spendíroznék. Na, lementünk a basementbe. Hát én ott 3 cipőt próbáltam fel, és ettől olyan állapotba kerültem, mint amikor a gyógyszerre rá van írva, ugye, hogy szedése esetén szédülés, szájszárasság, szaporafosás, kólika, pulzuszavarok, álmatlanság, feledékenység, piros kiütés, és a legjobb, hogy utána oda van írva, hogy ha ezek jelentkeznek, hagyja abban, majd kaladványból szedem tovább. Érted? Szóval, na mindegy, ez nálam halmozódottan jelentkezett. Tudni illik, a 3 cipő felpróbálása nem csak fizikálisan tett engem tacsra,
hanem agyilag is, mert ezekben a cipőkben már a szoftver is tök máshogyan van. Hát a harmadik után úgy éreztem magam, mint a legenda szerint Királyhegyi Pál, akit amikor először billentett farba a munkaszolgálatba egy keretlegény, akkor odafordult hozzá udvarjas, és azt mondta, hogy na látja, most ment el a kedvem az egésztől. De hát akkor az események már feltartóztathatatlanul turbuláltak előre a maguk útján. Hazafelé még a Csillaghegyi Csibi áruházba vásároltam egy szintén 100% szilon dzsetnadrágot, és mindezt az ornátust otthon a perzsa szőnyegen így felpróbáltam a kis léccel. Nagyon megvoltam magammal elégedve már legalábbis, ami az outfitet illeti. A többire meg igen erősen reméltem, nem fog sor kerülni. Na, beindul a telefonálgatás. Mit főzzünk? Nők telefonoznak, aminek a lényege, hogy picsognak, nem madhőzésről beszélnek. Ennek folyamányaként mindenki bablevest készített, úgyhogy negyedik nap a faház, kijöttek a hegyi mentők, mert a faház így finoman billegett. És így jöttek, hogy minden okéság, minden rendben van, így jöttek ezekkel a kis kutyákkal, minden. Mondtam, jó, atom, de ezt én már nem éltem meg, de nem akarok a dolgok elébe vágni. Mikor induljunk? Hát kérem mondom, nagyon egyszerű, ez attól függ, milyen messze van ez a helyiség. Mondták 650 kilométer. Mondom, well, itt két eset lehetséges. Vagy elindulunk hajnali kettőkor, ha még szombaton akarunk síelni, vagy ráérünk délben indulni, mert az a nap már úgyis a kutyáké. Vagy ha normális időben indulunk, ugye akkor még a Bruegel kiállítást megtekinthetjük Bécsben. Nem. Találkozás Budapesten reggel 8-kor. És elindul az értelmetlenség circulus viciózusa a maga útján, ha szabad egyik pleonazmusomat a másik képzavaromba ölteni. Ehhez nekem Leányfalun reggel 6 órakor kell felkelni, két turnusos székelés, a másodikat a kávé hozza meg, fitymaporzás, pirítós elégetés, lekaparás, betonlekvár ráexpanderezése. Végül is, in end effect, pontban 8-kor, dead on time, az angol száz kultúrkör barátai kedvéért, megjelentünk a tetthelyen. Mi van veled, Sanyi? Néztek rám a sportársak. Miután általában egy picit késni szoktam, de úgy gondoltam, hogy most ezt nem teszem, hogy páni félelmemet palástoljam. Három autóval indultunk. Útközben vannak ilyen Rosenberger pihenők. Ne valami kultikus intézményre tessenek gondolni, lehet imádkozni is, de ez fakultatív. Ördög ilyen ki van találva, mert a gyerekek minden helyen, voltak velünk gyerekek is, minden helyen kapnak papírkoronát, ceruzát, tombola, nem tudom. Ennek folyamányaként 6 kávét ittam meg aznap szociálisan. Kis barátnőm rám néz, azt mondja, hát papa, hogy elnézlek, holnapra már ne vegyél tartós tejet. Kicsit fölpörgött a ketyegőm, gondolom én, de úgy ez jól esett, nem? Tehát úgy az én helyzetemben, hogyha belegondolják magukat, akkor nekem szükségem volt egy ilyen kis biztatásra. Akkor a tájba beérkezünk a hegyek közé, örömmel regisztrálom, hogy hó, nuku. Mondom, el lehet menni itt a meleg fürdőbe is. A szószoros értelmébe kérem szépen, mert kiderült, hogy van egy szomszédos hegy, mint ahova mi mentünk, azt úgy hívják, hogy megvan. Mi mentünk Mária Almba, és a szomszédos helyet úgy hívják, hogy Hintertál. Azaz hátsó völgy, ez az Alpin Buzik San Franciscója. Hát mondom, estére ráhúzódunk egy kicsit a multikultira, hát nem mint buzi, aki toleráns, és fordítva. Egyszer csak fölnézek a hegyre, fekete pontok mozognak. Mondom, reped a Gletscher, támad a Moréna, eltévedtek a zergék, mondom, tud erről Brigitte Bardot? Hát befűzzük az A4-est. Kérdezem, was ist das eigentlich und überhaupt? Mondják, hogy ezek ott síelők. Na jó, apátiába zuhanva a hátsó ülésen malmoztam csendesen.
Darab idő múltán megérkeztünk abba az apartmanba, amiről én 10 éve hallok. Én egy Taj Mahalt vártam. Minimo kalkuló. Hát finoman szólva nem erről volt szó. Ugye az apartman az csak is kizárólag az utazási prospektusba elegáns. A helyszínen az a nyomor. Apartman, az elegáns. 8-an laknak, persze, küzd meg a tűzhelyért, persze. 3 Schneller a fajanszon. Na mindegy. Megérkezünk ebbe a csoda faházba, ami egy kicsit jobb, mint a csehszlovák standard, de úgy maradt 1963-ban szigorúan. A táj gyönyörű, ez kétségtelen. A nappaliból, the living. Csodálatos pillantást lehetett az üveg függönyön át vetni, mint egy az Alpesekre. Mindezt azonban furmányos házigazdáink az alábbi trükkel fejelték meg. Ugyanennek a hegynek a gigantposzter változatát kitették a hátsó falra. Nem mondom, be se nyomtam még egy fröccs semmi, mondom, mi van itt? Nézem a posztert, hullára nem mennek az autók. Ablakon próbálom fölkapcsolni a villanyt. Nem mondom, nem lesz ez így, jó? Na ezek után úgy gondoltam, hogy egy könnyed csapdahúgyozással emelem komfortfokozatomat. Behúzottam a fürdőszobába. Minden építész hallgatónak el szoktam mondani, hogy a mosdót nem 80 centire kell szerelni, hanem cerkára. Maga még nem tudja. 40 fölött minden pasas imád a csapba húgyozni, de tagadja. Érti? Tehát, hogyha a pasia így du-du-du-du-du-du-du, és ó, darling, az csapba dörrentés volt lágyöblítéssel. Ne legyenek kétségei. Na elég azt hozzámondom, emelem komfortfokozatomat, leállítom a brét, ilyenkor bezárkózni nem lehet, mert sejtik, hogy mire sántikálok. Ilyen fütyülés, dadolászás, haigazítással próbálom ugye némileg szalonképessé tenni a rettenetet. Ilyenkor félszemem mindig az ajtón van. Mert akkor én egy mozdulattal bebuktatom a cerkát, és oh, hello, hello, nem tudom, és akkor a halba ráhúzódom a szanzavériára, és a maradékot lerakom én ott. De mi volt itt? Ez egy apartman. Két ajtaja volt. Hát én az egész napi utazás után annyit vártam ettől a pillanattól. Semmi örömöm nem volt benne. Hogy ne néz? Hol oda néz? Olyan szakaszos a sikeredet, hogy már-már urológiai esetnek tekintettem magam, és egy könnyed csocsesz lebegett a levegőbe. Túratársaim, házas emberek, azonnal rádültek a tévé távirányítóra. Azt mondják, Sanyi, van itt egy jó lavinafilm. Jó, van, menjünk rá. Megnéztem magamnak a Bernáthegyi kollégát, aki majd ki fog ásni. Úgyhogy a kicsit újra steppelt kínai tolcsekin bal zsebébe haladéktalanul elhelyeztem egy mogyoros Balaton szeletet, hogy tudjam valamiben premizálni a kollégát, ha majd megérkezik. És mégiscsak volt valami értelme a Rosenbergenekben való tartózkodásnak. Ezekben a gyerekek kellő mennyiségű szívószálat, szaknyelven szopószálat gyűjtöttek. Ezekből úgy gondoltam, hogy én egy kis légperiszkópot fogok összeállítani, hogyha a lavina maga alá temet, és onnan fogok egy kis levegőt így be szipákolni. Hát azt hiszem, hogy nem vetem el a súlykot, ha azt mondom, ezen az éjszakán egy szemhúnyás nem sok. Én annyit nem aludtam. Reggel, hogy páni félelmemet palástoljam, ilyen erőltetett fickósággal indítottam a napot. Lábam remegett, mint a gyárfalevél. Összepakoltunk, fölraktuk a cumót a verdákra, húzzunk a placra. Az én Laci barátomnak az az előnye vagy hátránya nézőpont kérdése, hogy mindig jól érzi magát. Ezért nem lenne baj, de ezt meg is fogalmazza. Ha, jó a túra, mi? Ezért mondom, ne izéme, itt azonnal él. Jó, mi? Jó van. Leállítjuk a 3 pár lecet, Laci még így vakszol, reszelget. Én viszont egész kis beavatkozással nagy kalamítást tudok kelteni a rendszerbe, hogy nem a cipőm beleakadhatott valamelyik lecbe. Ennek következtében a 6 darab léc így átesett a mellettünk parkoló
Mercedes furgon gépkocsira. Nem vagyok biztosítási szakember, ahogy néztem, 4 elemet kell majd újra fújni. Az első sárvédőt, a hátsó sárvédőt és a 2 ajtót. Ez hőlékkamrában 6000 márka megvan 3 nap alatt, nem nagy kaland. De gondoltam most a betétlap kérdést talán, ha tennénk zárójelbe és átállnánk a parkoló másik oldalába. Megtörtént. Irány a kassa. Mondom, hol a kassa? És így fölmutatnak. Olyan magasságban, amiben én kirándulni szoktam. És mindezt erre a mászkálásra nem alkalmas sibakacsban. Hát mondom, nincs itt valami szamár, vagy nem tudom, hogy ez mediterrán országokban szokásos, ahova fehér varázslót ugye fölviszik ide a spicre. Na jó van, hát csöndes basszamázásokkal fölküzdöttem magam oda, így húztam magam után a felszerelést, mintha a donkanyarból jönnék. Laci rám néz, azt mondja, 1 hétre jelentős kedvezmény. Hát veszünk 1 napos zsetont, hát megnézzük, hogy hogy működik a dolog. Látja, hogy tamáskodom, azt mondja, orvosi igazolással visszatérítés. Hát ekkor azért ismét egy sötét kis bodor felhő úszott be, az én hangulatom amúgy sem túl rózsás horizontjának egére. Ez 4 kér szavar, mindegy. Hát mondom, jó, akkor Zweimal komplett, hadd szóljon. És 36 siningért még vásároltam hozzá egy ilyen jójót is, amit a cipzárnak a lehúzójára lehet rátenni, ez a síbérlet tartó, hogyha te lejössz, azonnal bedughast, hogy itt ne kelljen várakozni, mint hogy én egy olyan csávó lennék, ugye? A piszték rongyláb királya. Eleve úgy nézel ki tőle, mint egy bangladesi kisklapec, aki nevelőszülőket keres. Na, nézzük. 2 felvonó van. Volt egy ilyen zárt lanovka rendszerű, ilyen villamosszerű, és egy csákányos. Ez a korongos, az úgynevezett tökönvágó, ez a Lajtától nyugatra elterülő, szerencsésebb, történelmi fejlődési országokban nem használatos. Tehát ilyen Rozsnyón van, Banská-Bistricán, az erdélyi havasokban, Bolgár-Felföldön és a Dobogókőn. Ugye? De viszont van egy mellékszolgáltatása, hogyha a korongost fordítva rakod be, az olyan prostata csocsó, hogy mire fölérsz, áll a farkad, mint a fagyott kutya lába. De hát azért ez nem fő motívum. Mindegy, este én már ki csákányosból is. Taroltam éle komplett szlovák leányosztályokat. Sajnos a szónak konkrét értelmében. László látta, hogy majd rézok. Azt mondja, na majd fölviszlek. Búj hozzám. Nem mondom, le is szoplak, csak érjünk föl. Hát szarom rá, hogy néhány mélybarról házmester buzinak néz. A marxista etika végeredmény centrikus, hát legyünk fenn. Na, rádőlök az én kis Lászlómra. Tremoló, fogom a kötelet, mint a koala maci. Föl is érkezünk a gyakorlatilag sima pályára. Csak nekem tűnt rettenetes meredeknek. Hát fönt én határozottan azt éreztem, járhattunk úgy 11 óra körül, hogy én a napi sportadagomat teljesítettnek venném, és gondoltam, hogy ebből a lendületből bérelnék egy nyugágyat, hogy átnézzem a Der Standard című mérvadó osztrák újságot. Fönt semmi infrastruktúra, Dimitri Lénáról mesél. Hát mondom, jó van, akkor gyors vagyok egy picit, nem érdekes? Na, lesz majd szület. Szóval és tette, melegítsünk be. Anyikám régóta, tudod? Jó. Hát emlékeztem így óvodából, hogy balfülünkkel jobbúrunkat, stb. Próbáltam így, nyomtam egy kicsit a kabukérót. Aztán emlékeztem arra, hogy a Tátrában már csináltunk olyanokat, hogy a létszel ilyen különböző gyakorlatokat, de éreztem, hogy ezt 2-nél többször csinálom, akkor ebben már kvázi, mint a kagylóban szunnyadó gyöngy, magában rejlik egy irdatlan valakra esés lehetősége. Úgyhogy én ezt nem erőltettem a magam részéről a továbbiakban. Mondtam Lászlóéknak, ti csak induljatok el, én majd besíjelem magam. A harangvölgyben találkozunk. Újítottam fel a régi jelszót, ha még emlékeznek rá. Álltam ott a tök sima pálya tetején öngyilkossági gondolatokkal.
bensőmben, tehát ott van egy jatagán, én haladéktalanul envéremet veszem, és öngyilkos leszek. Nem lehetett. Hát mondom, egy kicsit zavar, hogy ilyen rengetegen vannak a pályán. Vasárnap volt, minden bécsi házmester kötelességének érezte, hogy sítudását megvillantsa a pisztén. Hát mondom, itt egy kis helyet kellene csinálni. Mit is mondjak, mit is mondjak. A jóisten megsimogatta a fejemet, mert hamarost elhagyá ajakin. Szóval elordítottam magam. Pozor! Na erre két másfél mázsás knédlin hizlalt valagú hófehér, tésztafejű nő így visszaintegetett, hogy áno, áno, mondom, meg ne várjál rosszaság. Na ettől még, ugye, a nagy tót műszótól még nem lett rend a pályán, bejjebb húztam a kék jambót, erősítettem az elmebaj koncepciót, és addig-addig ordítoztam, hogy pozor, míg határozottan egy kis tér támadt. Na mondom, akkor a van, a tú, a tré. Szolidan ellendőltünk. Én egy 100 méteres szintkülönbséget, mint egy 3 óra alatt abszolváltam. Ez abban függött össze, hogy teljes íveket írtam le, sieltem viszont 17 kilométert, és minden egyes fordulónál a kontraposztóba egy picit ünnepeltettem magam, és úgy tettem, minthogyha én mekkora nagy síelő lennék. Lehetséges, hogy ez volt az én drámai vétségem. Ez a bátortalan megközelítés. Maga az aktus röviden, dramatikus elemektől mentesen, kezemfeje módon zajlott, én egy kis buckára lassan fel, rükkverc funkció kimarad, léc leszúródik, kisebességnél kötés nem nyílik, és én így lehuppantam magam mellé, mint Vörös Sanyi bácsi azon az emlékezetes képen, amint ülni nyuszik a fűben. Éreztem, hogy valahol megpattant egy hú. Annak idején Boncz Géza barátom, amikor együtt szerepeltünk az Élő Hócipő című műsorban, a Pesti Színházban, egy érdekes akcióval hívta fel magára a figyelmet. A befejező verset Koltai Róbert mondta, én a függöny mellől néztem a közönséget és figyeltem Koltait, a kollégák pedig tapsra gyülekeztek a függöny mögött. Egyszer csak, gondosan megvárva, míg a versben szünet van, Géza egy velőtrázó galambocskát engedett a légtérbe, hogy érdekesebbé tegye magát. De olyat, hogy én néztem a közönség arcát, tehát nem lehetett azt mondani, hogy megcsikordult az asztal. Így az első hatnak így leesett az arcam. Később Gézát ezért az akciójáért felelősségre vonta szerkesztőnk Farkasházi Tivadar, mire Géza a következőképpen védekezett. Ne haragudj, Tivadar, nem gondoltam, hogy ekkorára fog sikerülni. Hát így voltam én ebben az eséssel, akkor még nem tudtam, hogy ilyen nagyszerűen fog sikeredni. Lementem félpályáig, gondoltam, hogy amint a társasjátékban szokták mondani, egy körből kimarad, rámentem én a forradbor hálózatra. És tulajdonképpen egy kicsit jól is éreztem magam. Úgy lekerült rólam a síelés felelőssége. Ilyenkor mindenki az emberrel foglalkozik. Ilyenkor mindenki természetgyógyász. Anyikám, nincs itt semmi baj, bekenjük ökörtöge főzettel, zergepata zsírral, stb. Stb. Egy óra múlva nézem, hát mondom, megint valami irregulár nadrágba sikerült belecsúsznom, mondom, ennek a steppelése vastagabb. Mondom, megint valami méreten aluli dolgot vettem, na fölhúzom a nadrágot, ami akkor már nem volt olyan egyszerű. Hát egy ilyen csecsemő fejnyíróra látható, és jelentkezett, hát mondom, akkor vegyük fotóra a figurát, ameddig lehet. Azt nem akartam megvárni, míg a hegyi mentők jönnek, és akkor a fejed így a pályán így pattog, ugye, ahogy ezt a filmekben lehet látni, mert ilyen szinten mondjuk helikoptert azért nem küldenek, mert az tetszett volna. De hogy így visz le a pali ilyen izén, és a búrám úgy pattog a hóba, az nem annyira oké. Fölpattantam a lecre, óriásit futottam, mindenki egybehangzó véleménye szerint. Mondtam, ti csak mulassatok. Én bepattantam jól felkészített torinói Fiat Unomba, és visszajesszeltem a harcálláspontra. Hát akkor már, ami járásomat illeti, kihívásokkal küzdködtem. Hát de facto bicegve raktam ki a cuccot. Egyszer csak feltűnik szállásadónőnk, Kürsner néni. Templomi cimborájával mentek a Szűz Máriát moppozni. Kiskalapom, zergetollas, zergetollas kiskalapom.
Mondja, hogy áh, Fávri, de összetárgolom, anyáról röhögje. Próbáltam tartani magam, de mondom, ha már itt vagy, mondom, hát nem hiszem, hogy szükség lenne rá, de mégis nincs itt egy orvos. Na mondom, neked is megveszem a képes névekkel könyv gyermekekre című kiadvány. Rohadj meg, de azért megértettem. Na hát akkor már hikomat verzióval berakom a lábamat a verdába. Oda dzsesszelek a rendelőhöz. Részszámla a kapu alatt. Schnellglanz. Dolly Buster-szerű titkárnő dzsesszel elő. Mondom, bébi, ez rám várt. Mögötte föltűnik az orvos, vasalt köpeny, aranykeretes szemüveg, őszes haj, rögyörű műfogsor. Semmi dolga nem volt aznap, lehetett látni. Ám ahogy hozzám közelért, egy picit megnyalta a szája sarkát. Mondom, igen. Én vagyok az a balfasz, akiből élni tetszenek. Pénz állt a házhoz tisztelettel, hogy mennyi erről talán majd röntgen után. Na, főraknak a vizsgálóasztalra. Ajakát nyaldosva egy kicsikét megropogtatja a térdem. Rám néz. Hát egy szalag biztos, hogy elszakadt. De lehet, hogy több. Jaj, de jó, mondom. Hát mégiscsak. Ott a röntgent, nem téged visznek a röntgenbe. Röntgent hozzák oda. 400 év. Plusz herevédő. Nem bombázzák az értékes sejtállomány. Na, a röntgen igazán nem sok mindent mondott, az egyik szalag egy kicsit még kitépett egy kis spént, ha szabad így fogalmaznom, ugye a csontról. Dr. Kretschmár rám néz. Estére meg is műteném. Ó, mondom, de szépen alakul a nap. Tegnap még erre nem gondoltam volna a Grünberger kávézóba. Na mindegy. Hát mondom, mennyibe jön egy ilyen villámtréfa? Hát azt mondja, hogy 220 ezer shilling az egész plusz a kórházi ápolás. Hát ezt 18-al átdobtam, hát gondoltam, hogy ezt a néhány milliót most erre nem csattattanám rá. De mondom, van én nekem biztosításom. Tudtam, hogy nem jó rá, de hát próbálkozunk. Mégiscsak jobb, ha Ausztriába operálnak, ugye? Mert a magyar Marlboro nem olyan jó, mint az Amerika. Kint. Kinti kóla. Ez már. Ezért gondoltam, hogy jó lenne, ha Ausztriába operálnának. Letakar egy kis lepedővel. Beszélgetünk, elmondom, hogy otthon én ilyen vicces ember vagyok. Sítudásom középhaladó. Egyszer csak közeledik felém, és látom, hogy alsó madárszárba valami így be van simulva a kis tenyerébe. Föltépi az ingem, és tande pityere hasba. Hát mondom, ezt most miért kaptam? Hát mondom, már megbeszéltük a műtétet, már le vagyunk címbizve. Hát most várom. Mondom, mi ez? Azt mondja, ez? Hát ez egy kis trombózis gátló. Ó! Trombózis is lesz. Hát történetesen tisztában vagyok a jelenség miben létével, úgyhogy mondtam, hogy akkor egy mappával egy kis A4-est kérnék szépen tisztelettel. Nem vagyok vagyonos ember, de gondoltam, hogy egy rövid végrendeletet fogalmazok. Én, Bubi kutyám jövőjéről, Unzoweiter, Unzofort, gondoltam, hogy gondoskodom. Közben ő faxol a biztosítóval, ugyebár, hogy vállalják a műtétet, avagy nem. Nem sokára megjött a fax. A műtétet természetesen nem vállalták, én ezt pontosan tudtam, csak életmentő műtétet vállalnak. Kretschmár még rám csattantott különböző bandázsokat, és nem tudom miket. Többek között egy pár mankót. Egy 21. századi, mondhatnám polgári mankót. Türkész kék-zöld színekben. Ott általában a mankó nepperek már este vacsorához jönnek, még el se estél. Hogy a hölgyek kiválaszthassák ugye a megfelelő színű egészségügyi asszesszoárt, ami megy a síruhájukhoz. Ennek a mankónak a végén olyan gubi-bumbi volt, ami nemhogy nem csúszott el, úgy letapadt, hogy nem bírtak fővenni. Én ebbe a 6-7 mankózásba Közép-Kelet-Európa legjelentősebb férfi felsőtestét asszimetrikusra edzettem, ami még nem lett volna baj, de a sportkórházba ő kapta a metlait. Hát mondom, én nem mondanék ilyet, hogy majd 2002-kora EU-ban, meg 2004-kora. Nem. Mi akkor leszünk az EU-ban, drága barátaim? Hogyha a magyar mankó gumibombia is tapadik,
Illetve, hogyha a metlahi alatti misunkból nem leszel kibugázva a cement, és ennek folyamányaként nem jön felfele a burkolóla.

0: Na, csak hogy találkoztunk az éter hullámain keresztül. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót. Köszöntöm, és megköszönöm, hogy ezt a néhány percet együtt tölthetjük. Lehet éppen úton vannak, netán baráti társaságban, Szőlőhegyen, Disznótoron, egyéb mulatságban. Most akkor arra kérem önöket, lazítsák el nevető izmaikat. Helyezkedjenek el kényelmesen, úgy. Látom, ott már kinyitottak egy üveg bort. Hát, nem tudom. Lehet, hogy az kevés lesz ennyi embernek. Tessék, csak tessék, megvárom, mi kitölti. Úgy.
1: Na, várjon hát, még, mert... Kezdjük. Ne kezdjem, mert még Tibi nem jött be. Kint veri a nehézség valahol, mert... Már mondom, nézz oda, drága, ja Istenem, ott van a zöveg a kezébe. Nem neked mondta ki az ember, hogy dicsed kifele a bort? Na, le fog már ülni, mindjárt én már látom. Ülj mellett, Tibi, áldjon meg a...

Fázik a vetés kint a határban, és a szomszédok veszik a napot. Hónapestig szálltam kint a tarackot, megiszok vagy másfél liter barackot. A kísérőt öntsétek a virágra, mostantól megfütyülök a világra.

0: kohatarba, ott munkás velem belőlem garázda. Ő lett tavaly a körzeti megbízott, mondhatom, hogy rettetően megbízott.
1: Fej, hány kiló?
0: Hát, most már nem vagy 32. Csak úgy szúszom.

0: Én uram a kocsmába, rozsérumot ivott meg egy kucsmába. Minden reggel kihagyják a ménesbe, a szabrakját betöltöm a rétesbe.
1: Asszok itt az óra fenn a toronyban, éppen úgy, mint kicsi gyerek koromban. Mélázik a vetészkén a határban, és a szomszédok kezdik a napot.
0: Az ujjadzőnek puskája nincs, de a paritjája régészeti kincs. Meg akarta fenyíteni adóssát, azt üntövön tanálta az anyóssát.
1: Akkor tudom, hogy a szállatot.

0: még a vetésként a határban. És a szomszédok kezdik a nyakot. Mindenkinek van valami szokása. Most a kis kicsikét lesz a tojásba. Szabinyéni jogázik a kemencén.
1: Egyébként nem tudom, nyilván, ha valaki olyan beosztásban van, akkor azt tudja, hogy most a közelmúltban volt egy pártitkár továbbképzés, vagy nem tudom minek nevezzem, a pártfőiskolán. Egyik elvtárs felállt, és a Mikroszkop színházbeli műsoromat kifogásolta. Azt mondta, hogy hogy lehet megengedni, hogy ilyen reakciós, ellenséges hangon Hofi Géza gúnyolja Kádár elvtársat. Na most, hogy ezt legyen közös nevezőnk, ezt most itt elmondanám, és akkor utána majd elmondom, mit kapott válaszul. Szóval így. Az nem azért, mert csak hosszabb, aztán... Spasiva van balsoj. Na, tak, haraszó. Szóval, ez mit szólt? Hát nem viccelj. Csak tudnám, mit mondtam. Na, amikor csinálod dumáltál, egy szót nem, mi? Na jó van, szóval. Férje, otthon van, mit mondott? Elvált, de jó. Na, elég a mókába. Szóval, lenne egy kérdésem, az a kérdés, hogy mi a helyzet ma nálunk a gyalogosokkal. Erre válaszol egy nagyon híres nemzetközi sakkmester. Kedves élvtársak, élvtársnők, barátaink. A sakknak vannak szabályai, és ezt még nem mindenki ismeri nálunk. Amikor annak idején mi ezt a játszmát elkezdtük, a gyalogos léphetett előre akár kettőt is. És most azt kérdezik tőlünk egyes elvtársak, hogyha mi a gyalogosok partján vagyunk, ma pedig ott vagyunk, akkor a gyalogos miért nem lépett előre most is, akár kettőt is. Elvtársak, azért, mert más a nyitás, és más a játszma. A játszma bonyolult. A játszmában előfordul, olykor, hogy a gyalogos csak úgy tud előre menni, hogyha üt. És mi ilyenkor ütünk. Jobbra is, balra is. És előre megyünk. Elvtársak, mi ezt a játszmát nagyon komolyan játszok, de ezen a pályán, és ez nem mindig könnyű, de a nemzetközi szabályokat mi mindig figyelembe vesszük. Ezt tudják rólunk, ami ellenségeink, és ami barátaink is. Éppen ezért a magam részéről én optimista vagyok, ezúttal is, és bízom benne, hogy ezt a játszmát megnyerjük. Ehhez kívánok én az elvtársaknak eredményes végjátékot és jó egészséget. el, hogy erre azt mondta az eltárs, aki felszólalt, hogy hogy lehet megengedni, hogy Hoffi Géza ilyen reakciós és ellenséges hangon kigúnyolja Kádár elvtársat. Na, előadó következőt válaszolta. Azt mondja, kedves elvtársam, ha maga biztos, hogy ezt hallgatta, és a szöveget nézte, mert fordítva sokkal jobb. Most gondolja, valaki föláll, és ezt úgy... Ennek például hiába mondok akármit, ez kész. Vagy most nyáron Enese, Kisztábor Enese, Győr-Sopron megye, gondolják el, hogy mondom azt a bizonyos közismert Majakovszki verset, a tábor parancsnok helyettes elvtárs kikérte magának, hogy itt ilyesmiket nem lehet, mert ilyesmik nem valók egy ifjúsági táborba. Kis táborba nem mehet, de Majakovszki. Ügyi? Röhesz, ez lehet vitatkozni ilyen emberrel. Hát, valamelyik nap megy ez a Kádár paródia, egy néző így. Föláll, és így kimegy. Nem mondom, Csórikám, most azt a jaj, de megijedtem. Mondom neki, hogy meg tetted sértődni, mondom. Csak nem rokon, mondom. Nem mondom, majd kiderül, hát ugye. Ha visszajön, akkor nem rokon. Ha nem jövök vissza, akkor igen. Hát, úgyhogy ez van. Na, megint állj föl.
2: Szabad-e azt tőled megkérdeznem,
1: hogy
2: állítólag Kádár János végignézte a paródiát.
1: Igen, nem mondom, hogy jobban, amilyen. Egyik este, hát minden este olyan van, hogy vannak különböző ilyen rázósabb szövegek, és akkor a komlós mondja, hogy jobb, második sor, jobb oldal, oda nem mondjál semmit ma. Azt mondja, a jobb oldali páholy az ma tabu. És így mindig bemondja, hogy sokkal csak így függőnök idézek, hogy ki lehet az. Egyik este azt mondom, ma főnök minden rendben. Azt mondja, nem, nincs különösebb semmi. Jó, mondom, könnyű napunk van. Bemegyek, mondom, vászolni fog egy nagyon híres nemzetközi sakkmester. Beállok, páholy, Kádár elvtárs felesége, Acél György felesége és lánya. Úgy szévedott fönn. Hrvát Komlós átvert, na mindegy. Gyomorom egyből így, leföl. Így kezdtem, hogy kérem. Eddig minden este jössz, hogy kedves elvtárs, ki jött? Mondom, na, aztán vissza szépen ráálltam, és nagyon idegesen elmondtam, és a közönség jellemző magyar ember, senki nem engem nézett, hanem így nézte, hogy most majd mi lesz. És utána aztán volt ilyen kis fogadásszerű, és az egész műsorra mi így álltunk, hogy na most akkor mi lesz? Azt mondta a Kádár elvtárs, hogy ez az bátrabban. Úgyhogy nincs baj. Épp azt mondta, hogy maguknál az a jó, hogy az embernek nem kell gondolkodni, hogy most megsimogattak, vagy pofon vágtak. Tiszta. És ez azért nem mindegy. A másik meg, ezt nem tudom kimondani, nagyon büszke vagyok rá egyébként. Balaton Aligán mondták szilveszter után. Aki tudja, hogy mi van Aligán, akkor annak nem kell magyarázni. Szóval pláne büszke vagyok. Azt mondta valaki, hogy nagyon vigyázni kell erre a Hoffira, mert megteremtette azt, ami eddig még nem volt Magyarországon, hogy az emberek a rendszer mellett röhögnek. Nem mindegy.

0: Ma István végre felengedett a fagyból, meg a tüdőgyulladásból. Épp egy kapu alatt bíbelődtünk, amikor odajött egy bőrkabátos egyén, fölmutatta a kombinált bérletét, és azt mondta, kérem, itt nem szabad csoportosulni. Szétoszlottunk. Május 24. Hurrá! Nagyszerű hírt közöltem vele. Beutalót kaptunk egy balatoni kisztáborba. Ott a táborban végre, végre egymásé lehetünk, mind a 240-en. Átöleltük egymást, és kézenfogva énekeltük a vonat indulásáig. Éljen a kisz, mert győzelemre visz.
1: Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom.
2: Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál.

lett egy másik szólakot, így szerették őt, ezt a kedves alakot, ki két fülek közé egy reggel beszorult, minden szó mögött egy másik szólapot. Fél kézzel a függönybe kapaszkodott, és választékos nyelve ravaszkodott.

Kelly! Dezső! Mondom, hogy Kelly! Dezső! Egy kellenének újra...

0: Most már kimegyek, tényleg már.
1: Egyszer kezembe adtak egy játék használati utasítást. Ez egy japán játék használati utasítása, amit itt magyar boltokban árusítanak magyar embereknek, hogy magyar gyerekek játszanak vele. Ezt egy olyan japán fogalmazhatta, aki azt hitte, hogy tud magyarul. És éppen ez egy fantasztikus, amit szó szerint fogom idézni. Használati útmutat. Játék neve elektromos csellentyűcske. Biztos nagy az öröm, hogy a gyermek este a játék neki ünneplő alkalmú kezébe venni által kissé tanulás céltából kaptál. Tehát akkor bá sok. Egy. A doboz tetővel bír. Ez leszedés után szabad benyújtás a késnek, négyszög alak elektromos csellentyűcske. Kettő. Alapos és kézben tartva, alányulva, óvatos doboz fenekéről elő játék bekezdését. Három. Futyulim felszólít. A játék elektromos felnőtt nélkül teljesen uldaba. Négy. Minek után meg lehet kezdeni a játéknak vele. Öt. Fogjátok a drót alfelét, a kéz nagy ujja közé, és jobb kezetek föl le mozgat. Jel onnét villany bekapcsolt, hirtelen smirsli erősen, különben nem jön a villany se át, se hosszú, se tyű. Hat. Egyfejű magájáték. Ha vagytok egyed, és nincs játszó, önmagatokból, és összerakni, és az nyer, aki előbb. Minden fejű vételembernek üzen kedves játszás, gyártmánytó cég.

0: Balog bácsi, maga mit hozott asszonynak a vásár, fiam?
1: Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TSZ elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja meg.
0: Az a göncsőszekér mellett milyen csillagkép ott?
2: Az egy kommunista szombat.
1: Baktatok is, szegény, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
0: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
1: Kinyi a terem burája?
0: Ez se befőttes üveg volt, Balogvárosban.
2: De nem is az oklim hullott le.
1: De a súkban egyed is azért van, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
0: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az országút. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót volt kertni.
2: Tóth Marival.
0: Kivilágítatlanul jön egy méter magasson velem szembe valami.
2: Mi volt az?
0: Zárlatos Szent János bogár.
1: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába. Az történik,
0: dinnyével, mi van?
1: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkor a kezembe röppen. Ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója a bukós isaknak, tessék mondani?
1: Nem a bukós isaknak, a dinnyének, ez lélektelő volt a kezembe.
2: De ez már megvan lékelve, ez a bukós isak.
0: Ide figyeljen, Balog bácsi, miért nem világítsa ki petróleum lámpával a sekeret?
1: Ha mi, olvasni akar?
0: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a láss, hogy itt ezek gyönnek eszeveszettem.
1: Kiraktam a lámpát.
0: Hova tette?
1: A tornácra.
0: Hát tette meg a fenedlegényeket, egy ilyen hülyeségek. Mondja, van a szúnyognak bukós is akja?
2: Aznak nincs a szép.
1: Ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni. Hogy villoznak a szemei, még kormány is volt a kezébe, oda nézze, ő van a fán mindig.
0: Hát ősz van.
2: Ősz van, látszik, vialakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
0: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
1: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

0: Dénes olajkányha szerelő. Én meg Bajor pincér srác.
1: Igen, olyan.
0: Péter meg a blöfből jött egyenesen ki.
1: Igen.
2: Ez a
0: gulátnom kell dino.
3: Ma este a klubban Loránd Barnabás, Dombóvári István és a Szomszéd Némi produkciós iroda. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Aranyosi Péter.

Köszönjük szépen! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Köszönjük, hogy eltetszettek jönni. Mindenki remélem jól érzi magát. Senki nem fogdossa a másik kezét, hogy ne tapsolja nekem. Csak fogdossa a Bulát öcsém. Tehát nem bír magával. Úgyhogy hogy telt a húsvét? Jó volt? Nem volt jó? Gyöngyös Patán is szép volt. Hát locsolkodtak. Gásprével. Meg is akartak valakit feszíteni, csak a belügyminiszter nem engedte, úgyhogy... Néhány hónappal ezelőtt akciós repülőjegy keretében elutaztunk barátaimmal Barcelonába. Akkor jól ragozzunk, apám ilyenkor tök ideges otthon. Hát kettőnapos út volt, én egy napra nem emlékszem, mert akciós volt a sör is. És hát 4 euró helyett 2,5 euróért adták, és hát én ittam, mint a gödény, mert miskolci vagyok, hogy spóroljak a családnak. Hogy kiszámoltam, hogy Miskolcon 2,5 euróért, hát a csaposnőt megkaptam volna. Nem azt a savankás sört, de nem lett volna baj. A harmadik nap hajnalán elénk áll a Trabarna szállodának a recepciójánál. Azt mondja, Peti, ami tőlünk 3 percre van metró megálló, onnan nem indul a metró. Mondom, honnan az anyádból tudom, amikor egynyelvese beszélsz, pláne nem katalánul. Azt mondja, úgy érzem. Na most ezzel tessék vitatkozni, úgy érzem, mondom, mi megy? Azt mondja, a másik vonal az biztosan megy, az kérem szépen futva volt 42 percre. Képzeld el, tehát kolléganőnk teljes erőből húzta ezt a műanyag bőröndöt, olyan erőből futott, hogy leégett róla a gumikerék. Velünk volt a fotósunk, Tuba Pista bácsi, tisztességben megőszült 60 éves ember, azt mondja, Petik, miért futunk? Nem fizettük ki a szállást? Mondom, kifizettük, Pista, itt futni kell? Hát nem tudom. Negyvenkét perc futás után olyan állapotba kerültem, mint a maratoni csata után a hősgörög katona. Annyit tudtam mondani, győztünk, azt meghaltam. Tehát ennyi volt. Kimegyünk a repülőtérre a metróval, szállunk be a repülőgépbe, és a csába, ott áll a barátom, ő a légitársaságnál. Első tiszt, és azt mondja, Petike, tudtam, hogy ezzel a géppel jöztök haza, repültök. Lefoglaltam nektek az első 6 helyet, nyugodtan üljetek le, mondom, drága Istenem, Csaba. Mondom, én 42 percet futottam. Én életemben nem futottam, összesen 42 percet. Mondom, mert most egyszerre kellett, azt mondja, jócsátok ki a lábatokat. Felszállunk a gépbe, szépen kis. Csaba megjelenik. Felszállás után 3 perccel, stewardess kislánnyal, azt mondja, nektek hoztam ajándékba. 3 férfinek, 1 nőt ebbe a kicsi WC-be. Hát mit akarsz tőlük? Azt mondja, jaj, nem, és a kislány nyilván kipakol 3 liter narancslevet, meg 1 liter vodkát. Hát a lányok megitták a narancslevet. A vodkának 40 perc futás után semmilyen íze nincs. Egy ilyen 3 deci bement a fejembe. Barnával is. Hát is szórakozunk, pihenten ülünk. Csabával beszélgetünk, visszamegy a pilóta fülkébe, 3 perc, ha ennyit hallunk, azt mondja, jó reggelt kívánok, az 1312-es Sárátán Alföldi Csaba első tiszt köszönt önöket, repülési magasságunk 11 ezer méter, földhöz viszony sebességünk 870 km/h, nyomja, amit a pilóták beszoktak nyomni ilyenkor a repülőgépen a fedélzeten, Duma, azt mondja, egyébként pedig itt szeretném köszönteni a fedélzeten a Duma Színház 2 tehetséges ifjú humoristáját, Aranyosi Pétert és Lorán Barnabást, itt ülnek az első sorba, tapsoljuk meg őket! És képzeld el, a hátunk mögött 168 ember teljes erőből tapsol. Hát mondom, mit tudunk csinálni, mondom. Integessünk, Barna.

0: ügy, ami rátszódott belőlünk, ugye egy fejtető, meg egy kéz. Tehát így integetünk. Viszont ez a féreg folytatja a pilóta fülkéből a dumát. Azt mondja, egyébként a fiúk megígérték, hogy egy 30 perces műsorral kedveskednek nekünk. Így Barna rám néz, azt mondja, Peti, felkonferáltak minket. Hát ugye mindenki tapsol, hát a magyarok ismertek minket a tévéből, a spanyolok meg azt hitték, hogy híres focista van a repülőn. Hát mondom, én megmondom őszintén, hát 42 perc futás után, meg 3 deci vodka után, én ilyen avatárkékre ittam magamat. Barna meg ilyen alvatvér színű volt, tehát ezt nem tudom másképpen mondani. Barna volt, maradjunk ennyibe. Sírám, hát mondom, felesett réfa. És így ülnek az emberek. Nem elég, hogy ilyen olcsó volt a repülőjegy, még műsor is lesz. Én annyit tudtam mondani, mondom, megvan az internek az új elmondata, utasaink többsége túlélő, de az első tisztek megdöglenek, az biztos, hogy... Várjál! Erre ez a szerencsétlen zavarába csak annyit mondott, azt mondja, nem baj, ha leállnak a hajtóművek, én tudom a hangjukat utánozni.
1: Nem így volt. Nem így volt. Azt elfelejtettem mondani, Pető, hogy 11 ezer méter magasan szállunk fönn, és puff, sóderkú bevonul a zene, tényleg fölmentünk arra a folyosóra, és ott, hát ő büfizetén elájultam, de lényegében felléptünk, de amikor megérkeztünk, Csabát meginterjúvoltuk, aki ott ül a kokpitbe, és mondom neki, Csaba, hogy tudtad a sóderkú bevonul a zenét 11 ezer méterre magasan lejátszani? Tehát hol a magnó, hol a CD? Olyan nincs a repülőn. De akkor hogy az anyádba csináltad? Eldudoltad? Nem. Otthon felírtam egy memóriakártyára. És van memóriakártyaolvasó repülőgépen. Fölhajt egy plazmatévét maga előtt. Kihúz egy icipici kék kis SD-kártyát, ez bedugja, és így tis, szól a zene. Anyád, az figyelj már, há. És amit kihúztál, azon mi volt? Ha mi? Hát a rendszere a gépnek. A Petivel voltam Bécsbe. Kivittünk egy dobozt, nem mondtam, hogy mi van benne. És ugye Bécs felé az M1-es autópálya a legrövidebb, de ő tud egy rövidebb utat. Érintettük Máté Szalkát, csak ennyit. Van neki egy autója, egy Opel Astra, csak ő nem tudja ki... Hogy mondják, hogy Astra?
0: Astra.
1: Astra. Fölhív telefonon, gyere Barnika, az az Opellal megyünk. Ha kilép a magyar ember Magyarországról külföldre, akkor mit csinál? Eszik. És hol eszik? Parkolóba. És honnan eszik? A csomagtartóból. Megérkeztünk az Asztrával. Ausztriába.
0: Osztra.
1: A parkolóba. Kinyitottuk a csomagtartóját, így és kitámasztottuk egy létszelmet. Meg volt terítve. Peti felesége, Kriszti megterített mindent, tényleg ott voltak a oldalasok, a rántott csirke, a kis kenyér, a nagy kifli, a főtt tojás, minden ott volt. Petik egy... Én rámentem egy oldalasra, Petik egy két főtt tojásra, és így... Krisztike, hát hol a só? Egyél hozzá oldalas, tényleg, tehát így... Mögöttünk volt egy ilyen nagyon elegáns étterem. Jó, de bemegy sóért. Két főtt tojással. Guten Tag. Ich möchte sót adjál köcsög. Nem kapott konkrétan sót. Ment egy kört a parkoló, visszajött egy főtt tojással, meg egy fasírta, mondom, Petike, meg fialt. Találkoztam a magyarokkal, cseréltem. Meg a másik, ki volt melyetben tandemugráson?
0: Féreg vagy, féreg.
1: Petike. Kész! Szóval ki volt... Én akkor múltkor mondta, hogy kész, mondom egészségedre. Tehát így nem tudom, hogy nem lehet tudni nála. Ki volt melyetben tandemugráson? Neked olyan fejed van. Nem voltál? Na, engem a feleségem befizetett, mert kedves asszony. Te is befizetted a férjedet? Tarkonposod magad, olyan? És az van, hogy így kimentünk a budaörsi repülőtérre reggel 6-kor, mert 10-kor indul a gép. Na, mondom a szervezőnek, ezt a 4 órát én áthidalnám. Azt a repülőgép roncsot megnézem ott a túloldalon, hogyha esetleg nem okoz gondot. Mondja, hogy ne menj arra, Barna, azzal megyünk. Csak 9-re jön a lakatos, mert meg kell hegeszteni a futóművet. Kitolták a repülőt, jött egy csávó, így ekkora volt, hát így, nézd, így ekkora volt. 19 darab ejtőernyő volt rajta, ő beült. Jött a haverja, neki meg kamera volt a fején, mert ő majd fölvesz engem, ahogy én zuhanok és fosok, és csinál bőle egy DVD-t, amit hazavihetek, ajándékot, hogy megörökítették, és milyen szép lesz. És megmutatom a haverjaimnak, hogy mennyire király. 2 másodpercet néztem meg belőle, össze úgy osztam magam tényleg, tehát nem ajánlom senkinek. Eljött a nagy pillanat, jött a pilóta, bennyomorgunk a repülőgépbe, és ekkor hallod meg a pilóta szájából azt a mondatot, amit nem akarsz pilóta szájából hallani. Én ezzel a szarral nem megyek sehova! Kapcsolgat, és csak ezt hallod így halkan. Hát nem érzem a vezérsíkot, a hidraulika folyadékán nincs meg, az elfolyt a csapágya, se nem enged a szimmeringa, nem mutatja, ez sem mutatja, ez sem, hogy elfolyt. Nincsen szikra, nem megy, 2, 3, 4, 6 enger nem megy, és ott fogunk elindulni, kifolyt a gázolaj, kevés a levegő. Ilyenkor nem küzdesz már az inkontinenciával, tényleg. Tehát belecsúszik, és csak ezt hallod. Hű, fücsi.
0: Na, ő hogy tudja utánozni a hangját, látod? Ezt mondom, öcsém, hát ezt mondom.
1: Várjál!
0: Csak a sugárhajtóműves volt, te hülye, érted?
1: De ez nem ez volt. 11:00-kor kicsit permetelek, hogyha összehúznám a járó, de szép a nadrágon, azt nem akarom, hogy így. Szóval bezizzent a motor, 980 méter a budaörsi repülőtér hosszába, nyomtunk neki egy kövéret, egy szerencsénk volt, hogy volt utána még 3 km szántóföld, ott végig bamakoztunk. Én már mondom a pilótának, figyelj, emeld már meg az elejét, jönnek a kiskertek, krumpli, hagyma, érted, tulipán. Vagy egy boronát tegyél magad mögé hátra, tehát, hogy legalább rend legyen. Last minute csinált egy ilyet a repülő. Na most a 3810 méteres repülési ésugrási magasságot mi 4 óra 30 perc alatt tettük el. Ez Budapest-Kisvárda vonaton. Én már mondom fél után a pilótának, figyelj, dobjál egy kötelet, öcsém, előbb fölmászok, hát. Elértük a repülési és ugrási magasságot. Ekkor meg ilyeneket csinál a gép. És imádkozol a lelken mélyén, hogy nem osszál ki gyertyát cserélni. Hát ott repülünk úgy szépen, majd föláll a dagi gyerek, megfogja az ajtót, kinyitja, ami leszakadt. És odalép hozzám, de nem az, hogy így ismerkedjünk, hogy hello, szia, Lórán, Barna, csáó, mit iszol, szereted-e a barátok között, húznád-e Tildát? Tehát, hogy tényleg legyen valami esetleg, emeljük meg egymás zacskóját 2 percet. Kis petting előjáték előtte, ne csak rögtön.